0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: mind rajta szülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülix
0: zene. Fun FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok. Fenyő
3: Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágy,
1: jó helyen jár.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

clear blue day. Watch the sunshine, I'll wait as I hold.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

10-től fülig Fan FM. I'm high on you. High on you. FM 87.6.

0: nincsenek.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgató.

0: Szia, non l'aguanto.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM,

Ész, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.

0: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
1: Igazi slágerek
0: és napjaink kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítvány elfogadása már gazdasági következményekkel is jár, figyelmeztetett Daniel Dajánó, a költségvetési tanács elnöke. A szakember elmondta, a lej gyors gyengülése és a pénzpiaci feszültségek közvetlenül összefüggenek a politikai válsággal. A szakértő szerint Romániát megbüntethetik a befektetők, ha az ország feladja a költségvetési hiány csökkentésére irányuló intézkedéseket. Az euró hivatalos árfolyama csaknem 5 lej 22 banira emelkedett, míg a bankközi piacon az 5 lej 24 ban is szintet is elérte, ami történelmi rekordnak számít. Közben az infláció továbbra is magas, a költségvetési hiány pedig még mindig a legnagyobb az Európai Unióban. Az idei első negyedévben ugyan csökkent a deficit, de az egész évre kitűzött 6,2%-os GDP arányos cél továbbra is nehezen teljesíthető, fogalmazott a szakember. Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben. A Román Nemzeti Bank a BNR által szerdán közzétett árfolyam szerint 1 euró 5 lej 26 baniba kerül, 0,97%-kal többe, mint kedden. A lej az amerikai dollárhoz képest is gyengült. A svájci frank árfolyama 0,8%-kal 5 lej 74 baniról az előző napi 5 lej 69 bani helyett tovább emelkedett. Kezdődnek az egyeztetések a korábbi kormánykoalíció pártvezetőivel a Kotrocseni palotában. A konzultációk egyelőre informálisak. Nikus Ordán államfő külön tárgyal Ilie Volozsánnal, Szoringrind Jánóval, Dominik Fritzel és Kelemen Hunorral, hogy felmérje pártjaik álláspontját egy új Európa Párti kormány megalakításáról. Az elnöki hivatal közben bejelentette, hogy a jelenlegi politikai helyzet miatt elmarad a május 9-ére Európa napja alkalmából tervezett fogadás a Kotrocseni palotában. A közlemény szerint az intézményi erőfeszítéseket teljes mértékben a kialakult politikai helyzet kezelésére összpontosítják. Szoringrind Jánó, PESZEDE pártelnök szerdán azt nyilatkozta, hogy még nem kapott meghívást a kormány alakítási tárgyalásokra Nikus Ordán államfőtől. Az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelynek nem tagja, jelentette ki szerdán az alakulat szenátusi frakció vezetője. Petri Sorpejú rámutatott, ha valamennyi pártvezető tartja magát ahhoz, amit a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt ígért, nem alakítható ki parlamenti többség. Ha valamelyik pártelnök közben meggondolja magát, legfeljebb egy törékeny többség jöhet létre, de ez nem jelent megoldást a problémákra. A kisebbségi kormány lehetősége kapcsán leszögezte, az AUR soha nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelyiknek nem tagja, és szerinte egyetlen komoly párt sem tenné ezt. Pejú szerint az AUR sem kapott meghívást a Kotrocseni palotában sorra kerülő kormányalakítási tárgyalásokra. Kamatmentes állami kincstári hitelt vehetnek fel az önkormányzatok a helyreállítási alapból támogatott beruházások befejezésére. Az erre vonatkozó jogszabályt az RNDS javaslatára fogadta el a hét elején a kormány. Cseke Attila RNDS-es fejlesztési és közigazgatási miniszter szerint ez azért fontos, mert csökkenti annak veszélyét, hogy Románia uniós támogatástól essen el. Idén nyáron pedig lejár az összes olyan beruházás határideje, amelyre az állam a helyreállítási alapból biztosít finanszírozást. Az önkormányzatok, illetve bármely olyan állami intézmény, amely egy a helyreállítási alapból támogatott beruházás kedvezményezettje, hitelt kérhet az állami kincstártól az Európai Uniós támogatással épülő beruházások költségeinek és áfájának fedezésére. Az intézkedés ideiglenes, 2026-ra vonatkozik, és november 15-éig vissza kell fizetni a felvett hitelt a helyreállítási alapos támogatásból, értesült a MASZ-ol. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint derült égbolt mellett száraz napos idő várható néhány felhővel. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-6 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak!

0: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2,49 baniért, 6x120 ml-es Gelatelli Trio töltséres fagylaltot 12,99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12,99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja be. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a PESZEDE az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt. A Euronews-nak adott szerdai interjúban a PESZEDE elnöke úgy vélekedett, hogy egy ilyen konstrukció nem biztosítana stabil kormányzást és rövid életű lenne. A politikus olyan megoldásra vágyik, amely nem csak gyors, hanem stabil is. A PESZEDE elnöke ismét leszögezte, pártja nem támogat kisebbségi kormányt. Több lehetséges forgatókönyvre is nyitottak, beleértve a kormányzásban való részvételt és az ellenzékbe való vonulást is. A PESZEDE főtitkára Claudio Manda szerint a szociáldemokraták azt tartanák célszerűnek, hogy egy újabb Európa-barát kormánykoalíció létrejött esetén a következő egy évre a Nemzeti Liberális Párt adja a miniszterelnököt. Ha pedig a PESZEDE-t kérik fel a kormány főjelölésére, Szorin Grindeanut javasolják a tisztségre. A PESZEDE főtitkára hozzátette, hogy ha a PENELE olyan miniszterelnököt javasol, aki képes a párbeszédre, érti a romániai polgárok igényeit, és tudatában van annak, hogy a szociáldemokraták súlya a koalícióban közel 50%-os, ezért baloldali intézkedésekre is szükség van, akkor ez a kormány fő személyétől függetlenül megfelelő alapot jelenthet egy Európa-barát konstrukcióhoz. Az AUR elnöke George Simion szerint Nikus Ordán megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy titokban politikai vezetőkkel egyeztet saját kormánya megalakításáról. A politikus hangsúlyozta, hogy az AUR részt kíván venni az új kormány létrehozásában. A Facebook oldalán szerdán közzétett videó üzenetében Simion azt állította, hogy az államfő az általa preferált pártok elnökeivel találkozik, semmibe véve az alkotmány előírásait. Emlékeztetett arra, hogy a 2024. december 1-jei parlamenti választásokon az AUR lett az ország második legerősebb pártja, ezért szerinte természetes, hogy be kell vonni a kormány alakítási folyamatba. Az AUR elnök Nikus Ordánt tette felelőssé a jelenlegi politikai alkotmányos válságért. Az RMDSZ számára az a legjobb lehetőség, hogy újra létrehozzák azt a koalíciót, amely egy hónapja még működött, amennyiben sikerül olyan miniszterelnököt találni, akit minden párt elfogad, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke úgy fogalmaz, álláspontjuk szerint felelőtlenség volt működőképes alternatíva nélkül kormányt buktatni a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben. A szövetség elsődleges célja, hogy a korábbi kormánykoalíció egy új, kiegyensúlyozó szerepre képes miniszterelnök vezetésével ismét működőképessé váljon, tette hozzá Kelemen Hunor. Olyan kormányfőt tartanak szükségesnek, aki nem jelent politikai rivális egyik fél számára sem, ugyanakkor megfelelő szakmai felkészültséggel és hitelességgel rendelkezik a válság kezeléséhez. Az RMDSZ hangsúlyozza, a stabil kormányzás nem csupán parlamenti arányok kérdése, hanem a programon, a felelősségvállaláson és a politikai akaraton múlik. Romániának mielőbb olyan kormányra van szüksége, amelyik folytatja a költségvetési hiány csökkentését és képes minél több uniós forrás lehívására, jelentette ki szerdán Daniel Dajano, a költségvetési tanács elnöke. A közgazdász az Agile Pressnek elmondta, a lejgyengülés a devizapiacon természetes következménye a kormány bizalmatlansági indítvánnyal történt megbuktatásának. Románia nincs az euróövezetben, ezért az árfolyam kockázat is nagyobb, és a jegybank nem képes egyedül kiküszöbölni a kormányzati politikák hibáit. A költségvetési tanács elnöke fontosnak nevezte, hogy folytatódjon az államháztartás konszolidációja, mert ettől függ az ország hitelessége és a finanszírozási képessége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 7 fokot mérnek Csíkszeredában, és 23-25 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, május 7-e van, a mai napon kizállán nevő hallgatóinknak. Kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Új zenék és slágerek.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező árú gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Reklámot hallottak.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Carla Langley és a Choose in Texas új zenék és slágerek között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Ezek között van az a dal, amivel hamarosan köszöntjük a napünnepeltjeit. Május 7-e van, Gizella nevű hallgatóinknak kívánunk egy boldog névnapot. 250 éve született Berzsenyi Dániel költő, táblavíró, a Niklai remete. 199 éve született Vajda János költő, publicista, az első szimbolista költő. 193 éve született Johannes Brahms zeneszerző, a romantika kimagasló alakja. 186 éve született Piotr Ilics Csajkovszki, orosz zeneszerző, a zenetörténelem egyik legismertebb alakja. 155 éve Nyírbaktán megszületett gróf Károlyi Gyula, aki 1931-32-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 134 éve született Josip Broz Tito, aki Jugoszlávia vezetője volt 1945 és 1980 között. 115 éve 1911-ben Hamburgban megnyílt a régi Elba alagút, amely több mint 400 méter hosszan fut a kikötő alatt. A kalendárium rovatunk végére az ajándékdalt, mint már említettem, elő is készítettem, és ezzel a dallal köszöntjük a nap

0: Történetek, találkozások és friss könyvillat. Most tartol a 11. Csíkszeredai könyvvásár. Vasárnap igaz, Erős Zsolt Aréna válik a város kulturális szívévé. Idén több mint 30 kiadó hozza el újdonságait, de a könyvek mellett igazi sztárparádéra számíthatunk. Itt lesz többek között Spiró György, Nyári Krisztián és Kukorelli Endre is. Újdonság a Sapientia Lounge, ahol workshopokkal és Silent Reading Partival várják az egyetemistákat. A részletes programot keressék a csíkszeredaikönyvvásár.ro oldalon, vagy egyszerűen jöjjenek ki az arénába. Ma még Varró Dániellel is összefuthatunk a megnyitón. Egyébként a mai kotyogó vendége Kukorelli Endre lesz, illetve szintén a kotyogóban holnap Nyári Krisztiánnal és Cserna Szabó Andrással fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk mindenképp a rádióban is, és a könyvvásáron is.
1: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Most már felébredtünk, állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 90 lei, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.

szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től. I need your arms around me. I need to feel your touch.

3:49 múlt 2 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, és folytatjuk finom kávéval, meg az új zenékkel és slágerekkel. Ezúttal azonban visszaugrunk egészen a 2002-es esztendőbe, és egy kicsit megpörgetjük nem csak a ritmust, hanem a tempót is. Érkezik Tom Craft, valamint a Loneliness.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 g-onként 2 lej 49 baniért, 6x 120 ml-es Gelatelli Trio töltséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl, igazán megéri.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a PESZE az RNDS-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt. A Euronews-nak adott szerdai interjúban a PESZE elnöke úgy vélekedett, hogy egy ilyen konstrukció nem biztosítana stabil kormányzást és rövid életű lenne. A politikus olyan megoldásra vágyik, amely nem csak gyors, hanem stabil is. A PESZE elnöke ismét leszögezte, pártja nem támogat kisebbségi kormányt. Több lehetséges forgatókönyvre is nyitottak, beleértve a kormányzásban való részvételt és az ellenzékbe való vonulást is. A PESZE főtitkára Claudio Manda szerint a szociáldemokraták azt tartanák célszerűnek, hogy egy újabb Európa barát kormánykoalíció létrejött esetén a következő egy évre a Nemzeti Liberális Párt adja a miniszterelnököt. Ha pedig a PESZE-t kérik fel a kormány főjelölésére, Szorin Grindeanut javasolják a tisztségre. A PESZE főtitkára hozzátette, hogy ha a Penele olyan miniszterelnököt javasol, aki képes a párbeszédre, érti a romániai polgárok igényeit, és tudatában van annak, hogy a szociáldemokraták súlya a koalícióban közel 50%-os, ezért baloldali intézkedésekre is szükség van, akkor ez a kormány fő személyétől függetlenül megfelelő alapot jelenthet egy Európa barát konstrukcióhoz. Az AUR elnöke George Simion szerint Nikus Ordán megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy titokban politikai vezetőkkel egyeztet saját kormánya megalakításáról. A politikus hangsúlyozta, hogy az AUR részt kíván venni az új kormány létrehozásában. A Facebook oldalán szerdán közzétett videó üzenetében Simion azt állította, hogy az államfő az általa preferált pártok elnökeivel találkozik, semmibe véve az alkotmány előírásait. Emlékeztetett arra, hogy a 2024. december 1-jei parlamenti választásokon az AUR lett az ország második legerősebb pártja, ezért szerinte természetes, hogy be kell vonni a kormányalakítási folyamatba. Az AUR elnöke Nikus Ordánt tette felelőssé a jelenlegi politikai alkotmányos válságért. Az RNDS számára az a legjobb lehetőség, hogy újra létrehozzák azt a koalíciót, amely egy hónapja még működött, amennyiben sikerül olyan miniszterelnököt találni, akit minden párt elfogad, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RNDS elnöke úgy fogalmaz, álláspontjuk szerint felelőtlenség volt működőképes alternatíva nélkül kormányt buktatni a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben. A szövetség elsődleges célja, hogy a korábbi kormánykoalíció egy új, kiegyensúlyozó szerepre képes miniszterelnök vezetésével ismét működőképessé váljon, tette hozzá Kelemen Hunor. Olyan kormányfőt tartanak szükségesnek, aki nem jelent politikai rivális egyik fél számára sem, ugyanakkor megfelelő szakmai felkészültséggel és hitelességgel rendelkezik a válság kezeléséhez. Az RNDS hangsúlyozza, a stabil kormányzás nem csupán parlamenti arányok kérdése, hanem a programon, a felelősségvállaláson és a politikai akaraton múlik. Romániának mielőbb olyan kormányra van szüksége, amelyik folytatja a költségvetési hiány csökkentését és képes minél több uniós forrás lehívására, jelentette ki szerdán Daniel Dajano, a költségvetési tanács elnöke. A közgazdász az Agile Pressnek elmondta, a leigyengülés a devizapiacon természetes következménye a kormány bizalmatlansági indítvánnyal történt megbuktatásának. Románia nincs az euróövezetben, ezért az árfolyam kockázat is nagyobb, és a jegybank nem képes egyedül kiküszöbölni a kormányzati politikák hibáit. A költségvetési tanács elnöke fontosnak nevezte, hogy folytatódjon az államháztartás konszolidációja, mert ettől függ az ország hitelessége és a finanszírozási képessége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 7 fokot mérnek Csíkszeredában, és 23-25 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
2: Günther Ottóval.
3: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a csütörtöki kotyogó egy újabb órájának kezdetén. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, tartsanak velem Önök is!

0: Szőnyegen sétálgat az ördög, és mindig Prádát visel. Mozikban az Ördög Prádát visel második része 20 év után folytatást kapott a legendás hollywoodi történet, és az egyik becéddal a Lady Gaga és Doechii közös felvétele az imént hallott Runway. Bár a hivatalos hírközlési és információs társadalom világnapja május 17-én van, sok helyen, különösen a posztszovjet országokban és Kelet-Európa egyes részein május 7-ét tartják a rádió napjának, ugyanis 1895-ben ezen a napon mutatta be Alekszandr Popov az első rádió hullámvevő készüléket. Azt is mondhatom nyugodtan, hogy ma minket is ünnepelhetnek, hiszen ez a nap a rádiózás egyik nagy mérföldköve.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.

0: Érdemes odafigyelni a mai napon is, hiszen folytatódik az általános tavaszi nagytakarítás. Május 7-én csütörtökön forgalomkorlátozás nélkül takarítják ki a Villanytelep, a Hóvirág, a Gábor Áron, valamint a Bolyai utcákat, illetve délután 1 órától forgalomkorlátozásra kell számítani a Narcisz sétányon.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
3: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
5: Nye!

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Csütörtöktől ismét változékony időjárás várható Romániában. A meteorológusok szerint a hétvége fele visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan válik instabillá, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző több éves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödik. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Május első csütörtökén nem csak az irodalmat ünnepeljük itt Csíkszeredában, lévén, hogy hamarosan megnyitja kapuit a 11. Csíkszeredai könyvvásár, hanem ez a jelszó világnapja is egyben. Ha az önök jelszava még mindig a kutyájuk neve, vagy az 1-2-3-4-5-6, akkor érdemes figyelni, mert hoztam egy kis statisztikai ébresztőt. Például egy sima 11 karakteres, csak kisbetűkből álló jelszó a hackereknek kevesebb, mint egy napi feladat, azaz ennyi idő alatt tudják feltörni. A statiszta kutatása szerint az az igazi, ha legalább 12 karaktert használunk, amiben van kisbetű, nagybetű, szám és egy speciális karakter is, például egy pont vagy egy felkiáltójel. Egy ilyen kombináció feltörése egy átlagos géppel akár 34 ezer évbe is beletelhet. Válasszunk egy könnyen megjegyezhető mondatot, és abban cseréljünk ki pár betűt számokra vagy jelekre. Ez az egyik tipp, hogy hogy csináljuk okosan. Illetve a kiberbűnözők eszközei leginkább az angol szótárakra épülnek. Egy trükkös magyar kifejezés sokkal nagyobb biztonságot ad, mert kevesebben beszélik, és nehezebb kitalálni a logikáját. A mai kávé mellé van egy tippem, frissíteni kell a legfontosabb kódokat, és legyen benne egy kis hazai.
1: Marcel, jön anyám, mindegy, mire...
0: És nehezebb kitalálni a logikáját. A mai kávé mellé van egy tippem, frissíteni kell a legfontosabb kódokat, és legyen benne egy kis hazai.
1: Marcel, jön anyám, mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a ringszínűleg...

0: hulladéknak minősülnek.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grundmann elektromos fűkasza 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 49 baniért, 6x 120 ml-es Gelatelli Trio tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
3: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az Országos Helyreállítási Terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

A 11. alkalommal megszervezett könyvvásáron partnerünk a Bukát kiadó is hangsúlyosan jelen lesz különböző értékes programokkal. Május 7-én csütörtökön, azaz ma délután 5 órától a színpadon Markó Bélának a Szeretett Popla című szonett kötetét mutatják be. A szerzővel Mészáros Sándor beszélget. A Bukát kiadónál megjelent legújabb Markó kötet 75 szonettet tartalmaz. A kötelezően 14 sorból álló, látszólag változatlan szonettek mindegyike új élményt kínál. Emlékek és érzések kavarognak bennük, állandó önvizsgálat, tűnődő derű és halk irónia. 75 év élettapasztalata így sűrűsödik egységes kötetté, tehát a ma délután Markó Béla a Szeretett Popla című szonett kötetét mutatják be, természetesen helyszín az Erős Zsolt Aréna.

A Csíkszeredai könyvvásár apropóján partnerünk a Bukát kiadó egy rendkívül érdekes nyereményt ajánlott fel. Bartos Tibor Állami Boldogság című memoár folyamát, amely egyszerre személyes vallomás és történelmi látlelet. A 20. századi magyar történelem egyik különösen éles hangú, személyes nézőpontú feldolgozását. A 4 kötetből álló mű nem csak önéletrajzi visszatekintés, hanem korrajz is. Egy olyan értelmiségi életút rekonstruálása, amely szorosan összefonódik a történelmi fordulatok megtapasztalásával. Az anekdotikus, őszinte elbeszélés hangvétele sokszor szarkasztikus, Bartos nem csak szakmai, hanem személyes problémáit, történeteit kendőzetlenül osztja meg az olvasóval, történeteiből pedig tágabb társadalmi kép bontakozik ki. A 4 kötet Aranyvasmacska a budapesti lektúra, illetve Te a ház első és második rész laza kronológikus rendben követik egymást, viszont a szövegre jellemző az emlékezés rétegezettsége. 07-24-860 000, nyerje meg a 258 lei értékű 4 kötetes memoár folyamot. Egyébként az Állami Boldogság 4 kötete megvásárolható kedvezményesen a csíkszeredai könyvvásáron is május 7-e és 10-e között a Bukárt kiadó standjánál. Itt a nagy lehetőség megnyerni ezt a memoár folyamot. Nagyon egyszerű lesz a kérdés, hány kötetből áll a memoár folyam, illetve hogyha valamelyikre még emlékszik, írja meg bármelyik kötetnek a címét. 07 24 860 000, játékra fel!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a PESZEDE az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt. A Euronews-nak adott szerdai interjúban a PESZEDE elnöke úgy vélekedett, hogy egy ilyen konstrukció nem biztosítana stabil kormányzást és rövid életű lenne. A politikus olyan megoldásra vágyik, amely nem csak gyors, hanem stabil is. A PESZEDE elnöke ismét leszögezte, pártja nem támogat kisebbségi kormányt. Több lehetséges forgatókönyvre is nyitottak, beleértve a kormányzásban való részvételt és az ellenzékbe való vonulást is. A PESZEDE főtitkára Claudio Manda szerint a szociáldemokraták azt tartanák célszerűnek, hogy egy újabb Európa-barát kormánykoalíció létrejött esetén a következő egy évre a Nemzeti Liberális Párt adja a miniszterelnököt. Ha pedig a PESZEDE-t kérik fel a kormány főjelölésére, Szorin Grindeanut javasolják a tisztségre. A PESZEDE főtitkára hozzátette, hogy ha a PENELE olyan miniszterelnököt javasol, aki képes a párbeszédre, érti a romániai polgárok igényeit, és tudatában van annak, hogy a szociáldemokraták súlya a koalícióban közel 50%-os, ezért baloldali intézkedésekre is szükség van, akkor ez a kormány fő személyétől függetlenül megfelelő alapot jelenthet egy Európa barát konstrukcióhoz. Az AUR elnöke George Simion szerint Nikus Ordán megsérti az alkotmány 103. cikkeit azzal, hogy titokban politikai vezetőkkel egyeztet saját kormánya megalakításáról. A politikus hangsúlyozta, hogy az AUR részt kíván venni az új kormány létrehozásában. A Facebook oldalán szerdán közzétett videó üzenetében Simion azt állította, hogy az államfő az általa preferált pártok elnökeivel találkozik, semmibe véve az alkotmány előírásait. Emlékeztetett arra, hogy a 2024. december 1-jei parlamenti választásokon az AUR lett az ország második legerősebb pártja, ezért szerinte természetes, hogy be kell vonni a kormányalakítási folyamatba. Az AUR elnöke Nikus Ordánt tette felelőssé a jelenlegi politikai alkotmányos válságért. Az RMDSZ számára az a legjobb lehetőség, hogy újra létrehozzák azt a koalíciót, amely egy hónapja még működött, amennyiben sikerül olyan miniszterelnököt találni, akit minden párt elfogad, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke úgy fogalmaz, álláspontjuk szerint felelőtlenség volt működőképes alternatíva nélkül kormányt buktatni a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben. A szövetség elsődleges célja, hogy a korábbi kormánykoalíció egy új, kiegyensúlyozó szerepre képes miniszterelnök vezetésével ismét működőképessé váljon, tette hozzá Kelemen Hunor. Olyan kormányfőt tartanak szükségesnek, aki nem jelent politikai rivális egyik fél számára sem, ugyanakkor megfelelő szakmai felkészültséggel és hitelességgel rendelkezik a válság kezeléséhez. Az RMDSZ hangsúlyozza, a stabil kormányzás nem csupán parlamenti arányok kérdése, hanem a programon, a felelősségvállaláson és a politikai akaraton múlik. Romániának mielőbb olyan kormányra van szüksége, amelyik folytatja a költségvetési hiány csökkentését és képes minél több uniós forrás lehívására, jelentette ki szerdán Daniel Dajano, a költségvetési tanács elnöke. A közgazdász az Agile Pressnek elmondta, a lejgyengülés a devizapiacon természetes következménye a kormány bizalmatlansági indítvánnyal történt megbuktatásának. Románia nincs az euróövezetben, ezért az árfolyam kockázat is nagyobb, és a jegybank nem képes egyedül kiküszöbölni a kormányzati politikák hibáit. A költségvetési tanács elnöke fontosnak nevezte, hogy folytatódjon az államháztartás konszolidációja, mert ettől függ az ország hitelessége és a finanszírozási képessége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 23-25 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
2: Günther Ottóval.
3: Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 5 perccel kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, történetek, találkozások és friss könyvillat. Most tartol a 11. Csíkszeredai könyvvásár. Vasárnap igaz Erős Zsolt aréna válik a város kulturális szívévé. Idén több mint 30 kiadó hozza el újdonságait, de a könyvek mellett igazi sztárparádéra is számíthatunk. Itt lesz többek között Spiró György, Nyári Krisztián és Kukorelli Endre is. És Kukorelli Endrével hamarosan beszélgetni fogunk itt a Kotyogóban. Ha kedvük van, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Gotyogó a Fan FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Gotyogó Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt, 10 perccel kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Mostortól a 11. alkalommal megszervezett csíkszeredai könyvvásár. A Bukát kiadó vendége idén többek között Kukorelli Endre, József Attila díjas író, a kortárs magyar irodalom egyik legmeghatározóbb, legsajátosabb stílusú alakja, költő, műfordító, és a reggeli kávé mellé meg is érkezett Kukorelli Endre a Kotyogóba. Jó reggelt kívánok, szervusz! És akkor köszönöm, hogy tegeződünk. Ez egy kicsit más a hangulatot biztosít, azt hiszem, hogy a beszélgetésünknek. Stílszerű, hogy ma beszélgetünk, mert május 7-e a rádiózás egyik születésnapja. Szerinted van-e még varázsa a kimondott szónak egy ilyen digitális világban?
2: Egyre inkább úgy látom, tehát sajnos azt kell mondjam, az olvasás kicsit háttérbe szorul, és az emberek általában ilyen podcastokat hallgatnak, meg ilyen beszélgető műsorokat, ami tulajdonképpen jó, de mindenki csak lebeszélik erről, már bocsánat, hogy pont egy rádióban mondom, tehát inkább olvassatok, fiúk, lányok, mert aki nem olvas, az teljesen félreért mindent, ezt szoktam mondani, félig biztosan, de halálkom olyan, hogy aki nem olvas, az hülyén hal meg. Hülyén hal meg, sajnos, azt kell mondjam. Tehát persze így is úgy is meghalunk, lehet ezt mondani, de próbáljuk meg nem teljesen elbutulva meghalni. És az olvasás, ugyanis az olvasás és a beszél, vagy a zenehallgatás, vagy a filmnézés, vagy a képek nézése, az mind nagyon fontos dolog, de az a különbség, hogy az olvasás az agyban olyan típusú mechanizmusokat tart életben, gyakoroltat veled, tehát olyan, mint egy edzés, tehát hogy a testedet is, a szellemed is, a lelkedet is karban kell tartani. Az ókori görögök mind a hármat nagyon komolyan vették, a lelket, a szellemet és a testet. Nem véletlen, hogy föltalálták ugye az olimpiát, és ezzel együtt feltalálták a békét. Ugye 4 évenként nem gyilkolták egymást az emberek, ez fantasztikus nagy találmány, de ugyanakkor meg abszolút a szellemet is ugyanúgy tornáztatták. Most az olvasás, még egyszer mondom, hogy olyan, az agyban olyan, nem értek hozzá, mert nem vagyok agysebész, hogy így mondjam, de ezt nagyon sokan mondták, és elhiszem, hogy olyan idegpályákat mozgatnak, amik, hogyha nem mozognak, akkor elsorvad. Na most ugye arról van szó, hogy minden ember megtanul előbb-utóbb valamilyen szinten olvasni, de egész más elolvasni mondjuk a hirdetést, vagy vagy újságban a sportrovatot, és egész más irodalmat olvasni, szép irodalmas, magasan szervezett szép irodalmat, és ezt azért kell olvasni, mármint a szép irodalmat, nem azért, hogy okosabbak legyünk, mert műveltebbek legyünk, meg tudjunk a dolgokról, hanem egész egyszerűen azért, mert ezek a szövegek, ezek minket felépítenek, tehát nem hagyja az olvasás, hogyha folyamatosan csinálod, nem hagyja a szellemedet, a lelkedet elsorvadni. Tehát tényleg az van, hogy mindenki tapasztalta, hogy mondjuk például nekem volt ilyen, hogy volt egy nagyon kemény futball sérülésem, amikor így a lábam így visszahajlott, hogy így mondjam, mint a lovaknak, ez elég rosszul hangzik, de így történt, és egy hónapig be volt gipszelve. Nem tudom, biztos, hogy sok ember megtapasztalta azt. Most, hogy mikor levetik a gipszet, akkor azt láttam, hogy az a lábam így elsorvadt, kvázi ilyen elvékonyodott meg minden. Tehát ugyanez van a szellemmel is, hogy mozgatni kell, tornáztatni, dolgoztatni. Azért nagyon örülök neki, hogy van itt Csíkszeredában is, ezek szerint már ilyen sok alkalommal van könyvfesztivál, vagy könyvvásár, hogy azért így legalább föl van adva, megvan adva a lehetőség a magyarok számára, hogy jöjjenek ide el, nézzenek könyvet, szagoljanak könyvet, nagyon fontos a könyv szagát.
1: Jaj, nagyon szeretem a könyv szagát.
2: Úgyhogy tulajdonképpen mindenkit rá beszélek arra, hogy csak jöjjön el, nekem is lesz egy ilyen beszélgetésem, az holnap, tehát pénteken lesz 5 órakor, és gyertek el, és találkozunk, és szívesen beszélgetek mindenkivel, akár egy sör mellett is.
1: Mert én ugye, ha jól tudom, akkor te nem az a típus vagy, aki az íróasztal mögül szeret integetni. Mi van az legjobban egy ilyen vásárban? Ugye említetted a beszélgetést, aztán nyilván a dedikálás, a kollégákkal való kávézás, vagy éppen sörözés és a helyi hangulat.
2: Igen, hát igazából ezt nevezzük úgynevezett kultúr életnek, vagy kulturális életnek. Tehát, hogyha az ember elücsörög mondjuk egy ilyen könyvfesztiválon, nézi a csinos lányokat, közben beszélget az okos lányokkal, bocsánat, hogy ne legyek ilyen szexista, okos lányokkal, fiúkkal, és de ott vannak a könyvek, ott van a barátkozás, ott van a nézelődés, minden ott van egy kupacban, hogy így mondjam, és ez szerintem nagyon, nagyon inspiráló. Tehát az, aki egyszer ebbe belekóstol, mert bele kell kóstolni mindenbe. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy eleve minden olyan riasztónak tűnhet, elmegy egy olyan ember, mondjuk egy érettségizett fiú vagy lány elmegy egy ilyen könyvfesztiválra, hogy esetleg még ilyen helyem nem volt, akkor lehet, hogy első pillanatban ilyen ijesztőnek fogja találni, hogy úristen, mennyi könyv, miért pont ezt olvassam el, miért ne azt, stb. Először egy dzsungel. Tehát tényleg olyan, mint egy dzsungel. De egyébként ez mindenre vonatkozik. Tehát, hogyha soha életemben nem voltál futballmeccsen, akkor először olyan riasztónak tűnik minden, mert mit üvöltöznek ezek az emberek, miért rohangálnak egy labda után mások. Tehát meg kell tanulni ezeket a tereket, és akkor látod azt, hogy hurrá, ez nagyon érdekes, élvezetes, szórakoztató. Szóval bele kell kóstolni először.
1: Ezt a kérdést főleg annak a tudatában tettem fel, hogy egy korábbi beszélgetésben valahogy úgy fogalmaztál, és talán sérelmezted is, hogy nem ismerik egymást az alkotók, a kultúra, illetve a művészet területén mozgó alkotók, kicsit úgy elszigeteltek, egy-egy buborékban ücsörögnek, ha így tetszik.
2: Hát ez így van, sajnos. Régen nem így volt, ugye mindenki tudja, hogy régen kávéházakban ültek a különböző művészek, mindenhol, szerte Magyarországon, meg szerte a Kárpát-medencében, mindenhol voltak kávéházak, és ott abban a városban ott, aki volt festő, zenész, meg színész, meg író, meg újságíró, meg hasonló emberek, azok eljártak egy kávéházba, mindig megtaláltak ott valakit, mindig lehetett ott beszélgetni. Ugye sokan azért dolgoztak kávéházban, mert szegények voltak, és otthon akkor nem kellett fűteni, akkor elücsöröghettek egy kávé mellett, de mindegy, de volt egy ilyen átjárás a különböző művészeti ágak között, és ez nagyon jó volt, mert ugye a festő lefestette az írót, az író megzenésített, író írt a színházi előadásról, lehetett a színésznőnek udvarolni, lehetett a zenész megzenésítette az ember versét, tehát volt egy ilyen átjárás, ma nem nagyon van, sajnos.
1: No, ne menjünk olyan nagyon vissza, menjünk vissza csak a te idődbe, a 70-es, 80-as Igen. évek. Milyen volt akkor ez a közeg? Feltételezem, hogy ti haverkodtatok, meg szabad világot éltetek, ha úgy tetszik.
2: Hát volt egy külső világ, ami ennyi szóval nem volt szabad, a létezett kommunizmus, de mi megpróbáltunk valóban, az akkori fiatalok megpróbáltunk úgy viselkedni, mint hogyha minden rendben lenne, és csináltuk egy Örlei Kör nevű irodalmi társaságot, minden szerdán találkoztunk, tehát volt egy ilyen élet, volt Budapestről beszélek, volt egy Petőfi irodalmi múzeumban lehetett menni, volt egy fiatal művészek klubja, és így tovább, de egy csomó olyan hely volt, ahol hogy oda mentél, akkor tuti, hogy találkoztál hasonszörűekkel, igen.
1: Kicsit az érzésem van így, ahogy rád nézek, hogy olyan vagy, mint a Beat nemzedék tagja lennél. Nem tudom, hogy miért, láttalak már Adidas cipőben ilyen lazán öltözködve, tehát te nem az a fajta író vagy költő vagy, aki elérhetetlen valahol hát egy piedesztálon.
2: Ezt nevetségesnek is tartom, ezt a viselkedésmódot, ezt az elérhetetlen, nem tudom, elefántcsont toronyban élő embert. Nem, én tök normális ember vagyok, aki szeret társaságban lenni, és futballozom, és stb. Normális, igen, normális ember vagyok szerintem, és úgy természetesen, ha egyet kell mondani, egy identitást kell mondani, ilyen foglalkozásbeli identitást, nyilván azt fogom mondani, hogy író vagyok, de ezt is olyan kicsit olyan furcsán nehéz kimondani, mert mert hát aki járt iskolába, és mindenki járt iskolába, és mindenki tanult ugye magyar irodalmat, volt, van egy ilyen tantárgy, ott magyar író az Arany János, vagy a József Attila. Tehát most természetesen hozzájuk képest az ember így óvatosan mondja ki azt, hogy író, de hát mindenkorban vannak írók, és most is vannak. Úgyhogy aztán, hogy milyenek, az már egy más kérdés, azt már ítélje meg az utókor.
1: Hogy látod az idei könyvvásár felhozatalát tekintve? Van-e még tétje az irodalomnak, vagy csak a kemény mag, tehát a megrögzött olvasók szórakozása maradt?
2: Jó, ez nagyon jó kérdés. Én pozitív ember vagyok, tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy most éppen nem a legdivatosabb dolog a magas kultúra, a művészet, de hanem túlzottan át van politizálva az egész diskurzus, mindenki túlzottan a konkrét pártpolitikai acsarkodásokra figyel. Ez érthető, mert kicsit turbulencia van, ez kétségtelen, ezt szerintem itt Erdélyben ti is érzitek, akár a romániai viszonyokat nézzük, itt a kormányválságok, meg minden, akár a magyarországi ügyeket, de előbb-utóbb szerintem le fogunk nyugodni, és akkor megint lesz a kis alkalom arra, hogy az emberek elmélyüljenek, és tényleg vegyenek elő egy Dostojevszkit, most akkor nem azt mondom, hogy vegyék elő az én könyvemet.
1: De miért ne tennék?
2: Miért ne vennék? Oké, értem, sem jó járnak majd vele, de vegyenek elő egy tuti, akiben biztos, hogy nem fognak csalódni, és akkor el fognak csodálkozni, mondjuk például én most elolvastam másodszorra a Karamazov testvéreket, és egyszerűen olyan, hogy nem tudok a hatása alól szabadulni, mert annyira megrázó, annyira jó, annyira hihetetlen, és így tovább, tehát tessék csak olvasni.
1: Ha már előjött, hogy másodjára ugye a Karamazov testvérek, tehát melyik saját művedet ajánlod át újraolvasásra? Akár mondjuk évek távlatában.
2: Hát ugye attól függ, hogy kinek. Tehát nyilván verseket is írok, meg esszéket írok, meg van egy Pálya című könyvem, ami a futballról, meg a sportokról szól, nem szakkönyv, hanem ilyen kevésbé, de vannak benne szak dolgok is. Meg írtam egy képzőművészetről szóló könyvet, a laikus tájékozódás, ez a cím, ezeket itt meg lehet nézni egyébként, hoztam belőle példányokat a könyvvásáron, de hát van négy regényem, mondjuk a Tündérvölgyet tudom esetleg elsőnek ajánlani, vagy most be fogjuk mutatni a Mészáros Sándor, a Kaligram kiadó vezetőjével a Házháború halott című regényemet, ami kicsit kemény a címe, hogy Házháború halott, de egyáltalán nem ilyen depresszív könyv, hanem talán elég szórakoztató is.
1: És a másik bemutatásra kerülő könyv az Istenem ne romolj című.
2: Igen, az egy verses kötet, igen. Tehát oké, aki szereti a verseket, az nyilván annak nagyon örülök, de hát én tudom azt, hogy a verset azt az ember majdnem, hogy csak magának ír, mert noha érdekes, most egy dolgot fogok mondani, amit az utóbbi időben többször is elcsodálkoztam, hogy mondjuk megjelenik egy verses kötet pár száz példányban, 5-600 mondjuk maximum 1000 példányban, és az emberek meg is veszik körülbelül ennyi példányban, de hogyha fölteszed az internetre valamelyik versedet, akkor azt nagyon sokan megnézik. Nagyon sokan. Tehát igazából nem igaz az, hogy senki sem olvas verset, csak esetleg nem úgy, hogy nem a hagyományos módon, hogy vesz egy verses kötetet, és azt végigolvassa. Noha persze, nyilván a költőnek vagy a versszerzőnek ez lenne az optimális.
1: Lehet, hogy TikTok videókat kellene versekből faragni.
2: Lehet, mit tudom én, tessék akkor ezt csinálni, tehát aki ezeket tudja csinálni, vagy szereti csinálni, az csinálja. Tehát az lenne jó, hogyha nem a szerzőnek kéne ilyen dolgokkal foglalkozni, hanem valóban lennének ilyen jó kis kulturális influencerek, akik nem a hülye politikai acsarkodásokat közvetítenék, hanem a kultúrát.
1: Apropó politika, te is megjártad magad a pályán. Igaz, hogy rövid életű volt a történet. Miért vetted rá magad, hogy beüljél mondjuk az országházba?
2: Igen, 2010 és 12 kettő között két és fél évig valóban parlamenti képviselő voltam, nem vettem rá magam, engem vettek rá, belerángattak, hogy úgy mondjam a dologban, elég sokáig így tiltakoztam, de aztán végül is bent voltam két és fél évig, és nem bántam meg. Szóval nagyon érdekes volt. Tehát egy nagy tapasztalat volt számomra, csak aztán annyira fárasztó volt, unalmas, meg hiába való, hogy én lemondtam a parlamenti képviselő.
1: LMP színeiben
2: voltál. LMP, igen. Az egy másik LMP volt, az egy nagyon-nagyon pozitív dolog, mi most is tulajdonképpen ebben az értelemben, nevetősen abban az értelemben vagyok LMP, és lehet más a politika, hogy az a véleményem, hogy másképp kéne politizálni, nem ebben a nagyon kiélezett, gyűlölködő, egymást lepocskondiázó módon, hanem egyszerűen dolgokat kéne nézni, és megpróbálni megoldani. Tehát én még könyvet is írtam erről, különben az cím, hogy Országházi divatok, ami konkrétan sokszor így le is írom, hogy a képviselőknek milyen rossz az ízlése, hogy nem csak a divatban, hanem minden másban. Úgyhogy az is egy szerintem szórakoztató könyv, hogyha valakit érdekel, akkor nézze meg, Országházi divatok az a címe. Most csináltam magamnak egy kis reklámot.
1: Nagyon helyes, jól tetted. Egyébként gyorsan öntsünk tiszta vizet a pohárba. Tehát ugye a Bukárt kiadó meghívottja vagy idén a könyvvásáron, viszont a Kaligram kiadónál megjelent kötetek kerülnek bemutatásra. Igen. Hol lehet ezeket megvásárolni a vásárban? Csak a Bukártnál?
2: Hát a Bukárt, ez egy hatalmas nagy pavilonja van, úgyhogy húham vége a beszélgetésnek, pedig még azért akartam egy kicsit villogni.
1: Jaj, nem, csak zűrgött az órám. Nem.
2: Azért, mert tehát a Bukárt pavilonjába eljön, bárki, én ott leszek elég sokszor, nyilván ott el fogok kicsörögni, minden, és akkor ott lehet velem barátkozni, de még azt akarom mondani, hogy én nagyon-nagyon sokat voltam már Csíkszeredában. Szerintem a hallgatók háromnegyed részénél régebben voltam először, mert 1975-ben voltam Csíkszeredában először, és Erdélyben, minden évben, vagy nem csak Erdélyben, olyan Parszimon, meg stb. Minden évben vagyok, legalább kétszer, mert ezt nagyon fontosnak tartom, hogy mert engem ez nagyon érdekel, és akarok is egy ilyen, van egy ilyen projektem, hogy be akarom járni az egész Kárpát-medence magyar lakta községeit, meg városkáit, meg minden, és van is egy ilyen feljegyzésem erről, egy ilyen itinetáriumon, meg egy betűrendes is, és tehát így imádok bolyongani ezeken a helyeken, és mindenhova próbálok eljutni, hát persze ez nagyon-nagyon nagy projekt, tehát körülbelül a felénél tartok, de azért elég sok helyen voltam már. És hát voltam itt legutoljára néhány éve Csíkszeredában autóval egyébként, és akkor kaptam elbüszkélkednem, hogy a Székelyföld szerkesztőségétől kaptam egy díjat, aminek az a neve, hogy Székely Bicskarend, ami azt teszi, Székely Bicskarend, tessék utána nézni, és a tessék a Székelyföldet is megvásárolni.
1: Van nálad most zsebkés?
2: Hát nincsen, mert a repülővel jöttem, és nem nagyon gondoltam, hogy esetleg nem lehet fölvinni a kést. Gondolkoztam, hogy elhozzam. Nagyon gyönyörű, kaptam egy ilyen szép, gyönyörű kézzel csinált bicskát, és bele van gravírozva a nevem, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok.
1: Hogy él emlékeidben egyébként az 1975-ös Csíkszereda?
2: Hát nagyon erősen, mert akkor voltam először életemben Erdélyben, és én szerintem fogadjunk, hogy nincs a Földön olyan ember, aki olyan útvonalon érkezett volna Erdélybe először, mint én, ugyanis egy barátommal, Haller Lacival, aki egy erdélyi, ez a Gróf Haller, mindenki tudja, az egy erdélyi család volt, annak a leszármazottja. Először elmentünk repülővel a román tengerpartra, Mangália, meg Mamája, meg Neptun, meg ilyesmi. Nagyon jó volt, ott tengerpartoztunk, 1975-ről a legsúlyosabb Ceausescu világról van szó, de nagyon, ott nagyon kellemes volt. És ettünk minden este nagyon jó sültsirkét, musdéjjal, meg murfaklárt ittunk hozzá, és lehetett kapni, ezt nem hiszik el ma, lehetett kapni akkor kamember sajtot. 75-ben kamember, ami Magyarországon egyáltalán nem volt, és a román tengerparton kamember sajtot lehetett kapni. Na mindegy, és akkor mindig megvettük ezt, elfejtettem a nevét, mi volt ez a napilap, ez a magyar napilap, ami ilyen kommunista időkben, nem tudom, mi volt a neve, és azt minden nap meg lehetett venni, és minden nap halálra röhögtük magunkat azon a lapon, mert csak Ceausescu-ról volt benne szó. Na mindegy, csak úgy zárójelben mondom, és onnan vonattal jöttünk el Erdélybe. 1975-ről beszélek, és az első hely, ahol voltam, az Uzon volt. Tehát nekem első hely Erdélyből Uzon. Mert egy hölgy, aki ott volt velünk, Uzonban lakott, illetve ott volt a családja, és oda mentünk először. És onnan jöttünk aztán másnap Csíkszeredába, és a Magfalvi Zoltán volt, aki a Mikóvárban dolgozott, az ő családjával volt ez a Haller Laci ismeretségben, és tulajdonképpen akkor másnap Csíkszeredába, és a Magfalvi Zoltán volt, aki a Mikóvárban dolgozott, az ő családjával volt ez a Haller Laci ismeretségben, és tulajdonképpen akkor biztos nagyon sokan tudják, hogy a

0: kis, tehát sokkal több jókedv legyen, mosolyog. Kinézek az ablakon, fantasztikusan süt a nap, csodálatos az idő, hoztam két pulóvert, teljesen fölöslegesen, mert ugye
1: holnaptól elromlik
0: az igen, mindenki azzal ijeszgeti az embert, hogy csíkban mindig hideg van.
1: Kelleni fog.
0: Igen, oké, akkor majd jó, hogy hoztam. Lényeg az, hogy tessék, tényleg jó, rövid az élet, azt tűrhetően kéne kihasználni. Tessék olvasni, focizni és nézni a lányokat.
1: Úgy fogalmaztál korábban egyébként, hogy szeretnél barangolni, körbejárni a Kárpát-medencét. Kell az írónak a vidék, az erdélyi reflexek, vagy az irodalomnak nincs földrajza?
0: Ez teljesen magán dolog.
1: Ebből feltételezem, hogy születni fog
0: most
1: majd valami.
0: Most kezdtem el pár hónapja gondolkozni azon, hogy mert elég sokat írtam azért ilyen kövöd utazásokról életemben, hogy esetleg csinálok egy könyvet ebből, de igazából ezt tényleg csak így privát, tehát mert egyszer érdekel, tehát, és én random szoktam menni, tehát így nem, volt, hogy így előre elterveztem, hogy megyek, például ugye meghívnak valahova, mondjuk Csíkszeredába, akkor vagy Pécsre, vagy tök mindegy, hogy hova, akkor nem így ledöngetek az autópályán, hanem ilyen kis utakon megyek. Sokszor így be is ragadtam, már többször beragadtam, meg többször ki kellett vontatni, meg stb. Stb. Tehát voltak ilyen kalandos helyek, meg minden, meg voltam olyan helyen, hogy kicsit meg is ijedtem, hogy úristen, innen hogy fogok kikerülni, stb., de nagyon, nagyon szórakoztató ez, és olyan meglepő dolgokkal találkozik az ember tényleg az ilyen helyeken, hogy fantasztikus. Tehát én nagyon kicsit ilyen érzelmes, sőt, már érzelgős ember is vagyok, én annyira meg tudok hatódni bizonyos helyzetektől, hogy élnek az emberek, és hogy milyen aranyosak ahhoz képest, hogy milyen körülmények között élnek.
1: Azt hiszem, hogy tőled hallottam először azt a gondolatot, hogy nem föltétlenül kell mindent megérteni abból, amit olvasunk, elég, ha csak tetszik. És egy ilyen nagyon kedves hasonlattal éltél, a darázsfészekhez hasonlítottad az irodalmat.
0: Ugye egyet egy műalkotásnak a befogadása, legyen zene, vagy kép, vagy bármi, az nem feltétlenül a kognitív szférát, tehát az agyat, vagy az értelmet támadja meg, idézőjelben, nem azt irritálja, vagy nem azt mozgatja meg, hanem elsősorban az érzékit. Tehát, hogyha hallgatunk egy zenét, és tetszik nekünk, akkor nem akarjuk feltétlenül megérteni azt, hogy mit akart mondani a zeneszerző, meg hogy a szisz után miért írt giszt, de ilyenekkel nem foglalkozunk. Noha, akit ért hozzá, az foglalkozik vele, de nem kell feltétlenül tudnod ezt, hogy ez most egy, ez a hang, amitől föláll a szőr a hátadon, ugye az a cisztől áll föl, mert nem attól áll, mit tudom én, mitől áll föl, a szőr a hátadon, már bocsánat, hanem egyszerűen az van, hogy így bejön. Tehát az érzékeinket irritálja. Az irodalom is ilyen, hogy elsősorban persze az ember elgondolkozik rajta, hogy ahogy szokták mondani, mit akart mondani a költő, de és ez persze, ez kikerülhetetlen, de elsősorban azért azt javaslom annak, aki olvas, hogy ne feltétlenül azért olvassa, hogy megtudjon valamit tényt, valami élettényt, hanem azért olvassa, mert a szöveg az jó hangzik, szép, ütős, vicces, szórakoztató, megható, stb. Független attól, hogy éppen mi a tárgya.
1: Rólad köztudott, hogy nem úgy írsz, illetve nem úgy beszélsz, mint a hagyományos írók. A stílusod inkább hasonlít ahhoz, ahogy a mindennapi ember beszél. Szerinted miért fél a magyar irodalom a hétköznapi tiszta beszédtől?
0: Ugye ez ennél egy fokkal bonyolultam, mert persze próbálok úgy írni, hogy amikor valaki olvassa, akkor az ne ilyen fennkört legyen, meg ilyen irodalmi, idézőjelben mondom, mert jaj, ilyen szép, meg magasztos, meg nem tudom mi, hanem próbálok emberi hangot produkálni. Na most ez ugye nem úgy van, hogy a hétköznapi ember így nem beszél, ez stilizáció. Ez egy kemény munka, kemény stilizáció, úgy próbál megírni a szöveget, nagyon keményen stilizálva, hogy aki olvassa, annak úgy jöjjön le, mint hogyha ez egy ilyen normál áhang lenne, normális emberi beszéd lenne.
1: De akkor miért akar mindenki szépen írni, hogyha az élet nem olyan?
0: Mert azért, na ez majdnem, hogy a legfontosabb kérdés, amit most feltettél, tényleg.

0: Azért, mert a mi irodalmi szocializációnk az elsősorban 19. századi. Tehát mi az iskolában, sőt már az óvodában olyan verseket tanulunk meg, olyan szövegeket, olyan meséket, amiknek a poétikája, most egy kicsit belemegyek ebbe, hogyha már megkérdezted, a poétikája az igazából ilyen 19. században alakult ki. Tehát a 19. századnál korábbi szövegeket is problematikus olvasnunk, meg a későbbieket is, tehát az avantgard és az avantgard utáni szövegeket is, mert az iskolában nem ilyeneket tanulunk, tehát egy normális érettségizett ember számára olyan a vers nagyjából, mint amit Petőfi írt, vagy Arany János, maximum József Attila, és olyan a regény, amit Jókai írt, vagy Mikszár Kálmán, maximum Móri Zsigmond, és amelyik ettől vagy korábbi, vagy későbbi poétikájú, ott már nehézségei vannak. És ugye a 19. században ilyen és olyan okoknál fogva az irodalomnak volt egy ilyen nemzetformáló, nemzetnemesítő, a politikát pótló szerepe, és óvatlanul nagyon sok ember, nagyon sok, főleg a második vonalban, mert az első vonalban nem, Petőfi és Arany János, ott teljesen normálisak voltak, hogy így mondjam, azok nem nyomták ezt a patetikus ilyen fenkölt szövegeket, de a második, harmadik vonal az inkább ezeket nyomatta. És sajnos az a helyzet, hogy nagyon sok író úgy gondolja, hogy mivel az emberek ezt várják az irodalomtól, ezért nekik ilyen szépen kell beszélni a szónak a legprimitívebb, leghétköznapibb módján.
1: Veszélyesen imádod a focit, és azért fogalmazok így, mert korábban említetted, hogy teljesen másik irányba hajlott vissza a lábad. Fiatalon is focisztál, most is focizol, ha jól tudom. Szövetségi kapitánya vagy a magyar író válogatott?
0: Igen, ezt én találtam ki, ezt a magyar író válogatottat, mert egyszer voltam Franciaországban egy ilyen költőtalálkozón, és oda jött a szervező, és kérdezte, hogy nincs-e kedvem kosárlabdázni, hogy a franciák és a rest of the world csapata játszana. És akkor mondtam, hogy azt éppen nem, de hogyha jövő évben meghívják a magyar íróválogatottat, amely nem volt, abban másodpercben jutott eszembe, akkor majd focizunk. És akkor tényleg a következő évben meg is hívtak minket Franciaországba, és mentünk is néhányan írók egy autóval, és még jött, még az Eszterházy is eljött, Berlinből oda repült. Úgyhogy akkor focizott először és utoljára szegény Péter az íróválogatottba. Vele egyébként nagyon sokat fociztam előtte a Mozgóvilág csapatában, meg az Élet és Irodalom csapatában. Na mindegy, nagyon jó futballista, ott jobb volt, mint a Márton, a válogatott játékos. Tehát tényleg ő egy ilyen igazi labdaügyes játékos volt, mármint az Eszterházy Péter író. Lényeg az, hogy azóta van ez az író válogatott. És hogyha meghívnak, mi itt is voltunk Erdélyben különben, Marosvásárhelyen például játszottunk a színész válogatottal, meg is vertük őket, szegényeket. Lényeg az, hogy ha meghívnak minket, akkor elmegyünk különböző helyekre, kis falvakba, ott játszunk a megye kettes csapattal, általában jó kikapunk, de utána van ilyen felolvasó est, és akkor beülnek ezek a helyi fiúk, helyi vagáncsávók, és hatalmas szemekkel nézik a felolvasást, mert még olyat ők nem láttak. Tehát ez egy ilyen, inkább az irodalmat próbáljuk így a futballon keresztül belevinni a köztudatba.
1: És manapság kivel rúgjátok a lasztit?
0: Sajnos az én korosztályom kezdi abba hagyni, tehát a Garaci László, vagy a Egressy Zoli, vagy hát van, aki már meg is halt, ugye a Körösi Zoltán, és így tovább. Tehát sajnos ez a társaság kiállt, még az öregek közül van a Farkas Zsolt, filozófus, esztéta, meg vannak azért pár, a Gyurgyák János is már nagyjából abba hagyja, de vannak fiatalok, szóval mindig jönnek fiatalok, és lehet feltölteni a létszámot.
1: Mondjuk-e ilyen gazdag sporttevékenység után simán felteltem neked a kérdést, illetve hát azt megelőzően, volt egy olyan kijelentésed, hogy a költészet ugyanaz az esztétikai kategória, mint mondjuk a foci. Szerinted egy jó cselben több a költészet, mint egy kortárs versben?
0: Én a gyerekkoromban a Fradiba fociztam 4-5 évig, ifibe, és ott láttam, ott volt egy Varga Zoltán nevű futballista. Hát mindenkinek ajánlom, hogy nézzen utána. Én láttam már Karun Varjút, ahogy szokták mondani, láttam már egy-két futballistát közelről, meg a tévéből, de ilyen típusú zsenit azóta sem láttam. Tehát ő nem futotta be azt a karriert, ennyi szóval. Gyakorlatilag sem, egyik magyar futballista sem futotta be azt a karriert, amit be kellett volna. Na most a Varga Zoltán az tényleg az esztétikai szempontból volt fantasztikus. És róla elég sokat írtak is, különben még emlékszem a kis Ferenc nevű irodalom történész írt róla az akkori Újírás című labban, ami páratlan, mert sose írtak futballról. Akkoriban végképp nem, már mint irodalmi labban. Tehát ez csak azért hozom fel ezt a példát, mert amikor én a Fradiba fociztam, akkori labdaszedőként, kisgyerekként rúgtam neki oda a labdát, meg az Albert Flóriánnak, most csak két nevet mondok, és hát ott tényleg arról volt szó, hogy pont ugyanazt a típusú esztétikai élményt lehetett levenni ezekből az embereknek a mozgás kultúrájából, mint akár egy regényből.
1: Az, hogy mennyire engeded meg a hedonizmust magadnak az életben, az úgy már számomra nagyjából kiderült. De mi a helyzet az írással? Kell-e a szigor az alkotáshoz?
0: Hát annak kell, gondolom, szigorúnak lenni magával, hogy dolgozzon rendesen, aki nem dolgozik rendesen. Most én egy kicsit ilyen munkaalkoholista vagyok, workaholic, ahogy szokták mondani, tehát én gyakorlatilag állandóan dolgozom, vagy olvasok, és nekem nem kell különösképpen szigorúnak lennem magamhoz. Azt szoktam tapasztalni, hogy egyszerűen csak annyira elfáradok, hogy elájulok szinte. Tehát írtam, elalszom munka után, akár napközben is, mert az agyi tevékenység, és ezt még egyszer mondom, tessék az agyat tornáztatni, annyira el lehet, pontosan annyira el lehet butulni akkor. Nézd meg egy 3 éves gyereket, zseniális, minden mozdulata tökéletes, autentikus, és iszonyú kreatív. Tehát tényleg a 3 éves gyerekeket érdemes, már 4-5 éves az már kicsit el van rontva, de 3 éves kori, 2-3 éves korban kell bámulni a gyerekeket, és példát venni róluk, ahogy beszélnek, ahogy össze-vissza fecsegnek, össze-vissza butáskodnak, ugye? De ez mind költészeti jellegű szöveg, ugye? Mert a gyerekek még nem úgy beszélnek, hogy jó napot kívánok, kérek 10-nek a parizert, tehát nem ilyen funkcionálisan beszélnek, hanem csak a kis lelküket beszélik ki magukból. És ugyanúgy rajzolnak, és nem már csak ilyen 4-5 éves korban kezdenek a kislányok királylányt rajzolni, a kisfiúk meg autót. Előtte nem, előtte ilyen absztrakt képeket alkotnak, teljesen autentikusak. És még az iskola tart, addig még ez a kreativitás valami módon maradhat, bár az iskola iszonyúan lebeszéli a gyerekeket a kreativitásról, sajnos, azt kell mondjam, ez katasztrófa. Utána már az emberek kijönnek az iskolába, és azt hiszik, hogy már rendben van. Semmi. Akkor kezdődik a dolog, akkor kezdődne a munka. És erre jó az olvasás, hogy minden nap, nem igaz, hogy 5 percet, vagy 10 percet nincsen. Nem igaz, hogy 3 oldalt nem tudsz a Karamazov testvérekből elolvasni. Nem igaz. Ennyit mindenki el tud olvasni. Nincs az a teljesen elfoglalt ember, aki ezt nem tudja. És ha ezt csinálod, akkor nem fogsz elbutulni feltétlenül.
1: Apropó, ha már az elbutulás ilyen hangsúlyosan megjelenik, igen, ebben a beszélgetésben, mi a véleményed a mesterséges intelligenciáról, ami egyre nagyobb teret tör a mindennapi életünkben?
0: Nincs róla véleményem különösképpen, mert nem használom, de azért mondok, van még 3 percem.
1: Ja, bőven van még.
0: Ja, jó, okay.
1: Még 6 is van.
0: Oké. Okay. Van egy jó kis történetem, amit el szoktam mondani a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy a Platón, ugye? Tessék a Platont olvasni. Azt is nagyon ajánlom. Egyáltalán nem ijesztő, meg nem nehéz, nagyon szórakoztató dialógusai vannak. Platón az Ion című könyvében ír egy bizonyos Tünnikosz nevű költőről, aki egy rossz, nagyon rossz költő volt, és mindenki azt mondta, hogy hát borzalmas, a Tünnikosz, ez nem, ez katasztrófa. Viszont volt egy darab verse, egy panyánja, ami annyira jó volt, hogy mindenki elájult tőle. Egy darab. Egy. A többi rossz volt. És akkor a Platón azt mondja, hogy ez igazából a bizonyíték arra, hogy a költők azok nem maguk beszélnek, hanem az istenek beszélnek rajtuk keresztül. Tehát ő azt mondta, hogy az entuziazmus, ezt ismersz, mert mindenki ismeri ezt a szót, entuziazmus, az azt jelenti, hogy az istenektől való megszállottság. Tehát, hogy a Tűnikosz, amikor ezt a verset írta, ezt a csodálatos verset, akkor nem ő írta kvázi, ezt akár metaforikusan is érthetjük, de a görögök ezt konkrétan gondolták, hanem a múzsák beszéltek ki belőle, az istenek. És az a véleményem, és ez most metafora természetesen, hogy akármennyire jó is a mesterséges intelligencia, akármennyire is tud fantasztikus, érdekes dolgokat produkálni, de nincs entuzianizmus a mesterséges intelligenciában. Tehát a mesterséges intelligenciát nem szállják meg az istenek. Az istenek csak az embereket tudják megszállni. Tehát akkor, amikor egy olyan dolgot látsz, egy mesterséges intelligencia által produkált valamit, ami azt mondod, hogy jó, de érdekes, meg milyen ügyes, meg minden, akkor szerintem biztos lehet benne, hogy ott nincs isteni megszállottság, tehát azt, hogyha jó érzéked van hozzá, meg tudod különböztetni a dolgokat, akkor fogod látni azt, hogy az egyszerűen csak egy gépi valami, és nem isteni.
1: A te életedben volt, van múzsa?
0: Hát, ha nőkre gondolsz, akkor
1: múzsákra gondoltam.
0: Mindenféle múzsák vannak, de igazából ez azt gondolom, hogy a múzsa aztán akkor szerepelhetett az életemben ilyen metaforikusan, amikor rájöttem arra, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Tudod, az első lépés. Az igen, az egy nagyon erős, teljes ilyen, hogy így mondjam, külsődleges beavatkozás lehetett, mert semmi nem predesztinálta azt, hogy én írással vagy irodalommal foglalkozom. Semmi. Se a családi környezetem, se az akkori viszonyai, nagyon szegények voltunk, a legszürkébb kommunizmus volt, ahol nem volt, nulla szabadság volt, nulla anyagi lehetőségek, nulla lelkesedés az élet iránt, stb. Tehát, és mégis valahogy nem tudom, ami nagyon erős késztetésem volt, hogy én elkezdjek már addig is mindig olvastam gyerekkoromban, de elkezdjek úgy olvasni, hogy már egy szöveget olvassak. Tehát ne egyszerűen csak azért olvassam el az egri csillagokat, hogy megtudjam azt, hogy most a törököket elűzik-e a magyarok a Eger alól, vagy nem, mert azt már úgyis tudtam. Tehát aztán rájöttem arra, hogy nem azért olvasom el ötödszörre azt a regényt, mert meg akarom tudni, mi van benne, mert azt tudom, sőt, már az egészet kívülről tudtam, hanem a szövege miatt. Tehát, hogy kell nekem újra és újra ugyanaz a szöveg. És így van a zenével, és hát ezt mindenki tapasztalja, hogy nem egyszer hallgatunk meg egy zenedarabot, hanem sokszor, mert újra és újra kell nekünk az ismétlés.
1: Ez mi a te életedben, ami ismételten visszatér? Melyik zenedarab?
0: Hát hosszú lenne erről beszélni, de hát egyet kell kiemelni, egyet nem tudok kiemelni, Bach, Schubert és Wagner, akkor hármat, vagy Mozart, akkor már négyet.
1: Már négy.
0: Vagy akkor Beethoven
1: öt.
0: Kései vonos négyeseit, de most nagyon izgatott vagyok, mert no, ezt is már nagyon sokszor hallgattam, de most fogok menni a Műpába, Wagner napokra, és akkor végig fogom nézni a Wagner Ring tetralógiáját, végig fogom hallgatni, az egyébként mindegyik ilyen 4-5 órás darab, de olyan, hogy nagyon nehéz közel kerülni hozzá, mármint Wagnerhez, de hogyha egyszer már benne vagy, hogyha már elég közel kerülti hozzá, akkor viszont ilyen drogfüggő leszel, nem tudsz róla lejönni, tehát ez nagyon érdekes. Tehát mi alapvetően minden ember ilyen függésre hajlamos, csak ugye egyáltalán nem mindez, hogy mitől függsz, mondjuk Wagnertől függsz, vagy pedig a piától, vagy a szerencsejátékoktól.
1: Mondjuk a 7 napot már meghaladta, hiszen 1951. április 26-án születtél. Jó, hát akkor vegyük úgy, hogy nem mondtam. Csak okay. Azt akartam, hogy utólag nagyon boldog születésnapot kívánok.
0: Köszönöm.
1: És 75 éves korban...
0: Na most ezt is kimondtad, és
1: De aki tud számolni fejben, az már pikkak összedobja.
0: Viccelek, semmi bajom nincs ezzel.
1: Hihetetlen ez az életigénylés, ez az eszméletlen energia, ami árad belőled. Ha visszatekintesz, mit látsz? Vagy mit tűnik fel elsőnek?
0: Hát érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy nagyon sokáig... amikor fiatal voltam, nagyon, nagyon depressziós voltam, mert úgy láttam, hogy semmi esélyem nincs arra, hogy az, amivel akarok foglalkozni, azzal én majd foglalkozni is tudok. Tudod? De aztán meghoztam mégis egy olyan döntést, aminek az volt a lényege, hogy nem érdekel az, hogy meg tudok-e belőle élni, vagy nem. Mert úgyis elég nagy darab vagyok, erős vagyok, minden, elmegyek vagont kirakni, vagy havat lapátolni, tök minden. Valami pénzt majd nyilván fogok keresni, és akkor majd magamnak fogok írni, vagy olvasni, tudod? Ez volt a minimál programom. De ezt a lépést, ezt meg kellett lépnem, és ez nem volt könnyű, mert otthonról nem értették ezt anyukám, még a legjobb indulattal sem értették volna, hogy én miért nem ugye bölcsészkarra jártam, miért nem leszek egy normális középiskolai tanár, stb. Ezt nagyon nehéz volt nekik lenyelni, de aztán szerencsére megmertem hozni ezt a döntést. Tehát, hogyha egyet kéne kiemelnem, akkor azt mondanám a magam tapasztalatából, hogy egyáltalán nem szabad, és ezt egész fiataloknak mondom, hogyha hallgatják, hogy hallgassátok, nem szabad abban gondolkozni, hogy miből lehet legjobban megélni. Tehát nem úgy kell pályát vagy életpályát választani, hogy miből lehet a legtöbb pénzt kiszedni, hanem egy dolog van, ami a lelkedben, ami a szívedben van, amit te legjobban akarsz, legjobban szeretsz csinálni, azt csináljad. És hogyha valaki azt csinálja, és normálisan csinálja belülről, és ha tetszik, ilyen szorgalmasan, meg munkának csinálja, meg komolyan veszi magát, meg nem hülyéskedi el, meg nem részegeskedi el a dolgot, akkor szerintem előbb-utóbb szerencséje lesz, és jó fog alakulni az élete.
1: Ha most egy mondattal kellene meggyőzni egy olyan fiatalt, aki hall bennünket, hogy kijöjjön a vásárba, mi lenne az?
0: Igen, az, hogy jöjjön rá arra, hogy magas kultúrával foglalkozni, nem csak irodalommal, de ugye nyilván hazabeszélnek, én irodalomról beszélek. Aki ezzel foglalkozik, annak tulajdonképpen, most ez milyen fog, vagy furcsa fog hangzani, megvan oldva az élete. Megvan oldva. Tehát ha te már alig várod, hogy hazaérjél, és nekiessél egy könyvnek, mert tudod, hogy milyen jó volt addig azt olvasni, vagy hogy betegyél valami zenét, valami olyan zenét, ami nem tinglít, nem hülyeség, nem tinglít, hanem mélyre szalad, meg minden, akkor te tulajdonképpen persze ugyanúgy pénzbe kerül a parizer, fent említett parizer, de nem azzal fogsz állandóan vaszakolni, hogy most mennyi a benzinára, meg mennyi a gázára, meg mennyi a nem tudom, nem ilyen hülyeségekkel, mert ezek nem teljesen hülyeségek, mert fontos, mert én is autóval járok ott esetben, és én is boltba vásárolok, de nem ez fogja az egész életedet kitölteni, és akkor nem egy ilyen állandóan morgó, keserű emberé válsz, hanem egy olyan emberé, akinek van egy ilyen, aki alig várja, hogy a saját, és megint ezt a metaforát, nehogy valaki félreértse, ezt a metaforát fogom használni, hogy a saját drogjára, a saját függőségére, mániájára megint vissza tudjon térni egy könyv olvasásához, meg minden. Tehát, hogyha ezt valaki, erre rájön valaki, akkor jó lesz az élete. Ezt kell, hogy mondjam. Tehát megváltozik. Egyszerűen nem lesz egy mohorva, elégedetlenkedő, csak a pénzzel, csak a karrierjével, csak a nem tudom miével foglalkozó ember, hanem kiül a kertjében, ha van, legyen, a napra, vagy az a fél árnyékra, és olyan dolgokkal foglalkozik, amivel igazából szerintem csak ilyen dolgokkal érdemes igazán foglalkozni.
1: Aki echte pestiként parizernek nevezi a Párizsit, az szerintem meg is érdemli, hogy a Székely Biskarend oszlopos tagja legyen. Hát ez...
0: Miért, hogy nevezitek?
1: Nem, hogy ti nevezitek párizsiként, nekünk parizer.
0: Nekem is parizer, hát ne viccelj, szóval. Okay.
1: Én még senkit nem hallottam magyarországi születésű magyarként parizernek hívni a párizert.
0: Tényleg? Jaj, de érdekes.
1: Tehát te vagy az első, ezt is megértem, és köszönöm, parizer. Hogy megérhettem.
0: Igen, a parizer.
1: A 11. Csíkszeredai könyvvásár meghívott vendége, a Bukárt kiadó vendége, többek között Kukorelli Endre, József Attila díjas író, a kortárs magyar irodalom egyik legmeghatározóbb, legsajátosabb stílusú alakja, költő, műfordító, ami nagyon fontos. Május 8-án, pénteken délután 5 órától Kukorelli Endre köteteit mutatják be a nagy színpadon, a Kaligram kiadónál megjelent Istenem, ne romolj című verses kötetét, illetve Ház, háború, halott című regényét. A szerzővel Mészáros Sándor beszélget. Tegnap egy könyvesboltban sem találtam Kukorelli kötetet. Ez nagy szó?
0: Hát
1: ott van mind a vásárban.
0: Gondolt, hogy a könyvesboltba kellett volna, hogy legyen? Hát jó, én szeretném, hogyha lennének könyveim a Erdélyben.
1: A könyvesbolt... Vannak, csak kivitték a vásárba.
0: Igen?
1: Igen.
0: Na jó, oké.
1: Tehát ez volt a válasz.
0: Ez vannak, volt a válasz.
1: Ez
0: jó,
1: volt
0: jó,
1: a válasz, akkor most sajnos nem tudunk adni, lévén, hogy minden kint van a vásárban.
0: Prima.
1: Szerintem mondjuk még csak májusban vagyunk, ugye május 7-e van. Szerintem ebben az évben, ez idáig, ez volt a legjobb beszélgetésem.
0: Örülök neki.
1: Bízom benne, hogy lesz még, és abban is bízom, hogy találkozunk még. Viszont egy dologra szeretném felhívni a figyelmed, amikor bezár a vásár, a Mikóvárban folytatódik a Borszereda.
0: Na.
1: Hát, ha ott is összefutunk.
0: Remélem.
1: Kukorelli Endre, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én.
2: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
3: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a Csíkszeredai könyvásáron a Bukkárt kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bukkárt vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bukkárt kiadó standjánál találja meg.
2: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
4: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni. És nyerni? Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemannál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fun FM Rádió.
2: Reklámot hallottak. Fan FM Rádió. Fülig zene.
4: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szorin Grindánó kizártnak tartja, hogy a PESZEDE az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt. A Euronews-nak adott szerdai interjúban a PESZEDE elnöke úgy vélekedett, hogy egy ilyen konstrukció nem biztosítana stabil kormányzást és rövid életű lenne. A politikus olyan megoldásra vágyik, amely nem csak gyors, hanem stabil is. A PESZEDE elnöke ismét leszögezte, pártja nem támogat kisebbségi kormányt. Több lehetséges forgatókönyvre is nyitottak, beleértve a kormányzásban való részvételt és az ellenzékbe való vonulást is. A PESZEDE főtitkára Claudio Manda szerint a szociáldemokraták azt tartanák célszerűnek, hogy egy újabb Európa barát kormánykoalíció létrejött esetén a következő egy évre a Nemzeti Liberális Párt adja a miniszterelnököt. Ha pedig a PESZEDE-t kérik fel a kormány főjelölésére, Szorin Grindánót javasolják a tisztségre. A PESZEDE főtitkára hozzátette, hogy ha a PENELE olyan miniszterelnököt javasol, aki képes a párbeszédre, érti a romániai polgárok igényeit, és tudatában van annak, hogy a szociáldemokraták súlya a koalícióban közel 50%-os, ezért baloldali intézkedésekre is szükség van, akkor ez a kormány fő személyétől függetlenül megfelelő alapot jelenthet egy Európa barát konstrukcióhoz. Az AUR elnöke George Simion szerint Nikus Ordán megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy titokban politikai vezetőkkel egyeztet saját kormánya megalakításáról. A politikus hangsúlyozta, hogy az AUR részt kíván venni az új kormány létrehozásában. A Facebook oldalán szerdán közzétett videó üzenetében Simion azt állította, hogy az államfő az általa preferált pártok elnökeivel találkozik, semmibe véve az alkotmány előírásait. Emlékeztetett arra, hogy a 2024. december 1-jei parlamenti választásokon az AUR lett az ország második legerősebb pártja, ezért szerinte természetes, hogy be kell vonni a kormányalakítási folyamatba. Az AUR elnöke Nikus Ordánt tette felelőssé a jelenlegi politikai alkotmányos válságért. Az RMDSZ számára az a legjobb lehetőség, hogy újra létrehozzák azt a koalíciót, amely egy hónapja még működött, amennyiben sikerül olyan miniszterelnököt találni, akit minden párt elfogad, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke úgy fogalmaz, álláspontjuk szerint felelőtlenség volt működőképes alternatíva nélkül kormányt buktatni a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben. A szövetség elsődleges célja, hogy a korábbi kormánykoalíció egy új, kiegyensúlyozó szerepre képes miniszterelnök vezetésével ismét működőképessé váljon, tette hozzá Kelemen Hunor. Olyan kormányfőt tartanak szükségesnek, aki nem jelent politikai rivális egyik fél számára sem, ugyanakkor megfelelő szakmai felkészültséggel és hitelességgel rendelkezik a válság kezeléséhez. Az RMDSZ hangsúlyozza, a stabil kormányzás nem csupán parlamenti arányok kérdése, hanem a programon, a felelősségvállaláson és a politikai akaraton múlik. Romániának mielőbb olyan kormányra van szüksége, amelyik folytatja a költségvetési hiány csökkentését és képes minél több uniós forrás lehívására, jelentette ki szerdán Daniel Dajano, a költségvetési tanács elnöke. A közgazdász az Ager Pressnek elmondta, a leigyengülés a devizapiacon természetes következménye a kormány bizalmatlansági indítvánnyal történt megbuktatásának. Románia nincs az euróövezetben, ezért az árfolyam kockázat is nagyobb, és a jegybank nem képes egyedül kiküszöbölni a kormányzati politikák hibáit. A költségvetési tanács elnöke fontosnak nevezte, hogy folytatódjon az államháztartás konszolidációja, mert ettől függ az ország hitelessége és a finanszírozási képessége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 23-25 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 17 fok van jelenleg Csíkszeredában, és lesz ebből 23-24 is. Érdemes kihasználni a jó időt, holnaptól ugyanis vastagszik a gomoly felhőzet, Villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, sajnos tenném hozzá, már csak azért is, mert holnaptól kezdődik a borszerada is a Mikóvárban. No de jó bor, jó hangulat, jó zene, jó programok és jól felöltözünk, ilyen egyszerű. 11 óra múlt 6 perc, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai Kotyogó utolsó órája.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Fülltől fülig Fan FM. Tell it to my heart. Tell me I'm the new one. Is this really love or just FM 87.6 Csíkszereda.
1: Az egyetlen reggeli, ami nem égeti meg a nyelved, de felébreszti az elméd. Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Fülig zene.

0: Május 8-án este, nem is este, délután 5 órától ismét látható a Csíki moziban a Michael című autobiografikus film. Nyilván tele van sok-sok zenével, és egy szeletét ragadja meg minden idők egyik legsikeresebb előadó művészének. Erre tudok felajánlani páros belépőt, amit hamarosan ki is játszom, úgyhogy mindenképpen legyenek résen.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 5,90 lei, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lei. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 lei értékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 lei értékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak,
4: a helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket képzelnek.

majdnem belefutottam és lelőttem a poént. Michael Jackson-t hallgattuk, nyilván érkezik a játék a Csíki Mozi, valamint a Fan FM Rádió közös szervezésében. Mi a címe a dalnak, illetve hányban jelent meg? 0724 860 000. Ezt a két infót kérem összeszedni annak érdekében, hogy részt vegyen a játékban, és megnyerje a felajánlott páros belépőt a Michael című film vetítésére május 8-án, azaz holnap délután 5 órától, eredeti hangsávval és román felirattal láthatják ezúttal a Csíki Moziban. Nagyon sokan vagyunk olyanok, akik inkább eredeti hangon nézünk meg egy filmalkotást, és vesszük magunknak azt az aprócska kis fáradtságot, hogy közben olvassuk a feliratot, feltéve, ha nem értjük eleve a szöveget. 0724 860 000, tehát a holnapi, május 8-ai vetítés, román felirattal, eredeti hangsávval megy a Csíki Moziban, jegyek a prokult.ro oldalon elérhetőek. Mi volt az imént bejátszott Michael dal címe, és hányban jelent meg?

0: Csíkszeredának sajnos van egy olyan rettenetes betegsége, hogy amit lehet egymásra szervezünk, és ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó, főleg úgy, hogy egyre inkább csökken a vásárló erő. No de, nyilván megpróbáljuk kihozni a jelen helyzetből a legjobbat. 11 órától megnyitotta a kapuit 11. alkalommal a csíkszeredai könyvvásár, illetve holnap nyit a Borszereda is a könyvvásárt az Erősolt Arénában, a Borszeredát pedig a Mikóvárban találják, és rendkívül jó lesz mindkettő hangulata, egy a lényeg, össze kell hangolni a dolgokat, azaz napközben legyen könyvvásár, este pedig kocincsunk egy finom pohár borral a Mikóvárban.
1: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!
2: Közérdekű hirdetés következik.
0: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja be. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

haverok, buli, szamba közben meg nem vagyunk elég figyelmesek, mert panaszkodnak, vagy panaszkodtattok, ha megengedhetem ezt magamnak, hogy nem sikerült elcsípni a helyes választ a Michael Jacksonos játékban, így aztán lásd, milyen vajszívű vagyok, segítek egy kicsit, tehát most hamarosan meg lesz a dal címe, már csak azt kell megkeresni mellé, hogy hányban jelent meg. Hát most már megvan a dal címe, meg kell keresni, hogy hányban jelent meg ez a nagy Jackson klasszikus, és elküldeni nekem SMS-ben a 0724860000-es mobil számra, annak érdekében, hogy aki szeretné, megnyerje a páros belépőt a Michael vetítésére holnap délután 5 órától.

A lánybandák története a 60-as évek soul csapataitól a 90-es évek pop robbanásán át a mai K-pop dominanciáig tart. Összeszedtem a legmeghatározóbb slágereket korszakokra bontva, de gyakorlatilag már kevés az időnk, de attól eltekintve én természetesen ezeket szépen sorjában meg fogom mutogatni. A 90-es és 2000-es évek klasszikusai, ebben az időszakban a lánybandák uralták a slágerlistákat, és a felsorolás elején természetesen a Spice Girls szólt, ez volt a Viva Forever. Lesz még Destiny's Child, a Say My Name-mel Beyoncé csapata ezzel a dallal tette fel magát végérvényesen a térképre. Nyilván az R&B egyik legikonikusabb darabja, a TLC féle No Scrubs sem maradhat ki, hiszen a mai napig igen-igen frissnek hat. Az európai popzene egyik csúcspontja a 2000-es évek közepéről, Sugar Babes előadásában a Push the Button, és végül, de nem utolsó sorban a fülbe mászó dallam és a látványos koreográfia tökéletesen legye, Don't Ya, valamint a The Pussycat Dolls.

0: Sugar Babes és a Push the Button 2005-ből szólt a dal. Lógok még egyel, The Pussycat Dolls és a Dongcha. Időközben azonban elbúcsúzom a kotyogóból lévén, hogy érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy találkozunk holnap is. A holnapi kotyogó vendége Nyári Krisztián lesz, és Cserna Szabó András. Számítok akkor is az önök a ti figyelmetekre.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Fun FM Rádió. Főleg zene. Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb egyeztetések várhatók Nikus Ordán és a pártvezetők között. A cél egy elvi megállapodás elérése, hogy ezt követően megkezdődhessenek a hivatalos konzultációk a politikai alakulatokkal, valamint a miniszterelnök jelölése. A Penele és az Usztere már bejelentette, hogy ellenzékben marad. Az RNDS ugyanakkor a korábbi koalíció újjáalakítását támogatná ugyanazokkal a partnerekkel. A PESZEDE közölte, hogy a Balozsán kormány leváltása után két lehetőséget lát. Egy Európa párti politikai konstrukció létrehozását, vagy az ellenzékbe vonulást. Eközben az AUR arra vár, hogy meghívást kapjon a konzultációkra, hogy közölhesse az államfővel, nem támogat olyan kormányt, amelynek nem tagja. Az államfő eddig Dominik Fritz Usztere elnökkel tárgyalt az aktuális politikai helyzetről. Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje, közölte a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség az ÁPIA. Az intézmény arra kérte a gazdákat, hogy az utolsó napok torlódásának és az esetleges késéseknek az elkerülése érdekében tartsák be az ÁPIA munkatársai által megadott időpontokat és időben nyújtsák be a kérelmeiket. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy akkor is csak egyetlen kifizetési kérelmet kell benyújtani, ha az igénylő több településen vagy megyében használ mezőgazdasági területeket. A közleményben kitértek arra is, hogy a támogatásokat igénylő gazdákat fontos tudni, hogy frissítsék az adataikat a kérelem benyújtása előtt. A kifizetési kérelem az AGI online alkalmazásban tölthető ki, az ÁPIA honlapján elérhető útmutató alapján. A Harvíz RT több lépcsőben emeli díjszabását, az első tarifa korrekció a nyári hónapoktól lép érvénybe. A csíkszeredai önkormányzat rendkívüli ülésén fogadta el az új díjszabásról szóló határozatot. Az emelés értelmében az ivóvíz köbméterenként jára 7 lej 76 barinra, a szennyvíz szolgáltatásé pedig 7 lej 26 barinra nő. Korodi Attila polgármester szerint az áremelésre az infláció, az energiaárak növekedése, valamint az Európai Uniós beruházások önrészének biztosítása miatt van szükség. A szolgáltató árstratégiája szerint 2030-ig további díjemelések várhatók, ugyanakkor a városvezetés hangsúlyozza, országos összehasonlításban a Harvíz RT továbbra is az egyik legkedvezőbb áru regionális vízszolgáltató marad. Az új díjszabást a Hargita Víz Közösségfejlesztés Egyesület közgyűlésének is jóvá kell hagynia. Ezt követően lépett életbe az emelés a térség valamennyi érintett településén. A felmelegedés és a növényzet fejlődése kedvez a kullancsok elszaporodásának, az orvosok pedig figyelmeztetnek, egyre több embert csípnek meg ezek az élősködők. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fokozott figyelmet kérnek a parkokban, erdős területeken és magas növényzettel borított helyeken tartózkodóktól. Azt javasolják, hogy a szabadban viseljünk világos színű hosszú ujjú ruházatot és hosszú nadrágot, használjunk kullancsriasztó szereket, valamint a szabadtéri tartózkodás után alaposan vizsgáljuk át a bőrünket. Ha kullancsot fedezünk fel a testen, az orvosok azt tanácsolják, ne próbáljuk szakszerűtlenül eltávolítani, hanem forduljunk egészségügyi intézményhez, ahol biztonságosan eltávolítják azt. A gyors orvosi ellátás csökkentheti a szövődmények és a kullancsok által terjesztett betegségek kialakulásának kockázatát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, médiapartner a Fan FM Rádió.
1: Reklámot hallottak!

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.
0: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fun FM.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb egyeztetések várhatók Nikus Ordán és a pártvezetők között. A cél egy elvi megállapodás elérése, hogy ezt követően megkezdődhessenek a hivatalos konzultációk a politikai alakulatokkal, valamint a miniszterelnök jelölése. A Penele és az Usztere már bejelentette, hogy ellenzékben marad. Az RNDS ugyanakkor a korábbi koalíció újjáalakítását támogatná ugyanazokkal a partnerekkel. A PESZEDE közölte, hogy a Balozsán kormány leváltása után két lehetőséget lát. Egy Európa párti politikai konstrukció létrehozását, vagy az ellenzékbe vonulást. Eközben az AUR arra vár, hogy meghívást kapjon a konzultációkra, hogy közölhesse az államfővel, nem támogat olyan kormányt, amelynek nem tagja. Az államfő eddig Dominik Fritz Usztere elnökkel tárgyalt az aktuális politikai helyzetről. Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje, közölte a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség az ÁPIA. Az intézmény arra kérte a gazdákat, hogy az utolsó napok torlódásának és az esetleges késéseknek az elkerülése érdekében tartsák be az ÁPIA munkatársai által megadott időpontokat és időben nyújtsák be a kérelmeiket. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy akkor is csak egyetlen kifizetési kérelmet kell benyújtani, ha az igénylő több településen vagy megyében használ mezőgazdasági területeket. A Harvíz RT több lépcsőben emeli díjszabását, az első tarifa korrekció a nyári hónapoktól lép érvénybe. A csíkszeredai önkormányzat rendkívüli ülésén fogadta el az új díjszabásról szóló határozatot. Az emelés értelmében az ivóvíz köbméterenként jára 7 lej 76 barinra, a szennyvíz szolgáltatásé pedig 7 lej 26 barinra nő. Korodi Attila polgármester szerint az áremelésre az infláció, az energiaárak növekedése, valamint az Európai Uniós beruházások önrészének biztosítása miatt van szükség. A szolgáltató árstratégiája szerint 2030-ig további díjemelések várhatók, ugyanakkor a városvezetés hangsúlyozza, országos összehasonlításban a Harvíz RT továbbra is az egyik legkedvezőbb áru regionális vízszolgáltató marad. Az új díjszabást a Hargita Víz Közösségfejlesztés Egyesület közgyűlésének is jóvá kell hagynia. Ezt követően lépett életbe az emelés a térség valamennyi érintett településén. A felmelegedés és a növényzet fejlődése kedvez a kullancsok elszaporodásának, az orvosok pedig figyelmeztetnek, egyre több embert csípnek meg ezek az élősködők. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fokozott figyelmet kérnek a parkokban, erdős területeken és magas növényzettel borított helyeken tartózkodóktól. Azt javasolják, hogy a szabadban viseljünk világos színű hosszú ujjú ruházatot és hosszú nadrágot, használjunk kullancsriasztó szereket, valamint a szabadtéri tartózkodás után alaposan vizsgáljuk át a bőrünket. Ha kullancsot fedezünk fel a testen, az orvosok azt tanácsolják, ne próbáljuk szakszerűtlenül eltávolítani, hanem forduljunk egészségügyi intézményhez, ahol biztonságosan eltávolítják azt. A gyors orvosi ellátás csökkentheti a szövődmények és a kullancsok által terjesztett betegségek kialakulásának kockázatát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 24-25 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni! Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az Országos Helyreállítási Terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
3: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től. This just in, we up in this game for the win. Kinda feels like it's up at the world. Give it a whirl, I'm all up in the sky like a bird.

0: tonight.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.
3: Fun FM.
2: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron, a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkart kiadó standjánál találja meg.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A liberálisok továbbra is támogatják a kormányon maradást, jelentette ki a Penele első alelnöke Katalin Predoyó. Elmondása szerint a pártban elfogadott határozat, amelyben a PESZED-t a kormányzás felelősségének vállalására szólítják fel, válasz volt arra, hogy a szociáldemokraták az AUR-ral együtt megszavazták a Balozsán kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e a párton belül az a lehetőség, hogy ő legyen a Penele miniszterelnök jelöltje, Katalin Predoyó határozottan cáfolta ezt. Erről egyáltalán nem esett szó, sem az ülés előtt, sem azt követően. A liberális politikus hangsúlyozta, a párt legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy vállalják-e továbbra is a kormányzás felelősségét a jelenlegi politikai helyzetben. Románia az előrehozott választások forgatókönyve fele halad, mivel egyetlen politikai alakulat sem tűnik késznek egy stabil többség kialakításáról tárgyalni, jelentette ki az AUR szenátusi frakció vezetője Petri Sorpeiu. A politikus hangsúlyozta, hogy az AUR elutasít bármilyen koalíciót, megállapodást vagy szövetséget a jelenlegi kormánykoalíció pártjaival. Elmondása szerint a párt stratégiai célja továbbra is az előrehozott választások megszervezése. Petri Sorpeiu hozzátette, a jelenlegi körülmények között nem lát lehetőséget egy stabil parlamenti többség létrehozására. A Balozsán kormány bukása a fokozódó gazdasági bizonytalanság miatt már is érezteti hatását a román energiapiacon, figyelmeztetett Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő szerint a politikai válság gyengítette a lejt és nyomást helyezett az euró árfolyamra, ami közvetlenül érinti az energia, a földgáz és az üzemanyagok árát, mivel ezek nagy mértékben külföldi áraktól függenek. Emellett a befektetők is óvatosabbá váltak, ezért késhetnek a nagy energetikai beruházások, köztük a hálózatfejlesztések, a termelési és tárolási projektek, valamint a megújuló energia beruházások. Kiselica szerint a politikai bizonytalanság veszélyeztetheti a helyreállítási terv a Penele mérföldköveinek teljesítését és az uniós források lehívását is, miközben felerősíti a piac félelmeit az esetleges adóemelésektől, újabb árkorlátozásoktól és állami beavatkozásoktól. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke emlékeztetett, hogy a politikai válság kezdete óta a lej mintegy 3,5%-kal gyengült, a benzin 5,1%-kal, a gázolaj 8,4%-kal drágult, miközben a földgáz úgynevezett spot, azaz azonnali ára 2,6%-kal, a villamos energiájé pedig 15,2%-kal nőtt. Szerinte Románia veszélyes körbe került. A politikai instabilitás gyengíti a gazdasági bizalmat, az energiadrágulása pedig tovább növeli az inflációt és a társadalmi feszültségeket. Drágul a víz és csatorna szolgáltatás Csíkszeredában és a térség többi településén. A Harvíz RT több lépcsőben emeli díjszabását az első tarifakorrekció a nyári hónapoktól lép érvénybe. A csíkszeredai önkormányzat rendkívüli ülésén fogadta el az új díjszabásról szóló határozatot. Az emelés értelmében az ivóvíz köbméterenkénti ára 7 lej 76 banira, a szennyvíz szolgáltatásé pedig 7 lej 26 banira nő. Ismét változékony időjárás várható Romániában. A meteorológusok szerint a hétvége fele visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan instabillá válik, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző többéves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 25 fokot is elérheti. Péntektől többnyire felhős égbolt mellett borongós és helyenként csapadékos időjárásra kell számítani, esőzések alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 21-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Május 7-én csütörtökön délután 5 órától a Bukárt kiadó vendége Markó Béla a Szeretett Pokla című szonett kötetét mutatja be. A szerzővel Mészáros Sándor beszélget a színpadon. A Bukárt kiadónál megjelent legújabb Markó kötet 75 szonettet tartalmaz. A kötelezően 14 sorból álló, látszólag változatlan szonettek mindegyike új élményt kínál. Emlékek és érzések kavarognak bennük, állandó önvizsgálat, tűnődő derű és halk irónia. 75 év élettapasztalata így sűrűsödik egységes kötetté. Markó Béla, a Szeretett Pokla című szonett kötete megvásárolható a csíkszeredai könyvvásáron a Bukárt standon.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
3: Legjobb új zenék és slágerek. Fun FM.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Csütörtöktől ismét változékony időjárás várható Romániában. A meteorológusok szerint a hétvége fele visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan válik instabillá, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző több éves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödik. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
2: Május 8-án pénteken délután 5 órától a Csíkszeredai Könyvvásár keretében Cucurelli Endre köteteit ismerheti meg a közönség. A Kaligram kiadónál megjelent Istenem, ne romolj című verses kötetről, illetve a Ház, háború, halott című regényről a szerzővel Mészáros Sándor beszélget. Ugyanebben az időpontban a Fodor Sándor teremben Egyed Emese lesz a Bukárt kiadó vendége, a költővel Márton Evelin beszélget. Az említett köteteket megvásárolhatják a Csíkszeredai Könyvvásárban a Bukárt standjánál.
1: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
3: Legjobb

0: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: Reklámot hallottak.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Május 7-én csütörtökön délután 5 órától a Bukárt kiadó vendége Markó Béla a Szeretett Pokla című szonett kötetét mutatja be. A szerzővel Mészáros Sándor beszélget a színpadon. A Bukárt kiadónál megjelent legújabb Markó kötet 75 szonettet tartalmaz. A kötelezően 14 sorból álló, látszólag változatlan szonettek mindegyike új élményt kínál. Emlékek és érzések kavarognak bennük, állandó önvizsgálat, tűnődő derű és halk irónia. 75 év élettapasztalata így sűrűsödik egységes kötetté. Markó Béla, a Szeretett Pokla című szonett kötete megvásárolható a csíkszeredai könyvvásáron a Bukárt standon.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A liberálisok továbbra is támogatják a kormányon maradást, jelentette ki a Penele első alelnöke Katalin Predoyó. Elmondása szerint a pártban elfogadott határozat, amelyben a PESZED-t a kormányzás felelősségének vállalására szólítják fel, válasz volt arra, hogy a szociáldemokraták az AOR-ral együtt megszavazták a Balozsán kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e a párton belül az a lehetőség, hogy ő legyen a Penele miniszterelnök jelöltje, Katalin Predoyó határozottan cáfolta ezt. Erről egyáltalán nem esett szó, sem az ülés előtt, sem azt követően. A liberális politikus hangsúlyozta, a párt legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy vállalják-e továbbra is a kormányzás felelősségét a jelenlegi politikai helyzetben. Románia az előrehozott választások forgatókönyve fele halad, mivel egyetlen politikai alakulat sem tűnik késznek egy stabil többség kialakításáról tárgyalni, jelentette ki az AOR szenátusi frakció vezetője Petri Sorpeiu. A politikus hangsúlyozta, hogy az AOR elutasít bármilyen koalíciót, megállapodást vagy szövetséget a jelenlegi kormánykoalíció pártjaival. Elmondása szerint a párt stratégiai célja továbbra is az előrehozott választások megszervezése. Petri Sorpeiu hozzátette, a jelenlegi körülmények között nem lát lehetőséget egy stabil parlamenti többség létrehozására. A Balozsán kormány bukása a fokozódó gazdasági bizonytalanság miatt már is érezteti hatását a román energiapiacon, figyelmeztetett Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő szerint a politikai válság gyengítette a lejt és nyomást helyezett az euró árfolyamra, ami közvetlenül érinti az energia, a földgáz és az üzemanyagok árát, mivel ezek nagy mértékben külföldi áraktól függenek. Emellett a befektetők is óvatosabbá váltak, ezért késhetnek a nagy energetikai beruházások, köztük a hálózatfejlesztések, a termelési és tárolási projektek, valamint a megújuló energia beruházások. Kiselica szerint a politikai bizonytalanság veszélyeztetheti a helyreállítási terv a Penele mérföldköveinek teljesítését és az uniós források lehívását is, miközben felerősíti a piac félelmeit az esetleges adóemelésektől, újabb árkorlátozásoktól és állami beavatkozásoktól. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke emlékeztetett, hogy a politikai válság kezdete óta a lej mintegy 3,5%-kal gyengült, a benzin 5,1%-kal, a gázolaj 8,4%-kal drágult, miközben a földgáz úgynevezett spot, azaz azonnali ára 2,6%-kal, a villamos energiájé pedig 15,2%-kal nőtt. Szerinte Románia veszélyes körbe került. A politikai instabilitás gyengíti a gazdasági bizalmat, az energiadrágulása pedig tovább növeli az inflációt és a társadalmi feszültségeket. Drágul a víz és csatorna szolgáltatás Csíkszeredában és a térség többi településén. A Harvíz RT több lépcsőben emeli díjszabását az első tarifakorrekció a nyári hónapoktól lép érvénybe. A csíkszeredai önkormányzat rendkívüli ülésén fogadta el az új díjszabásról szóló határozatot. Az emelés értelmében az ivóvíz köbméterenkénti ára 7 lej 76 banira, a szennyvíz szolgáltatásé pedig 7 lej 26 banira nő. Ismét változékony időjárás várható Romániában. A meteorológusok szerint a hétvége fele visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan instabillá válik, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző több éves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 25 fokot is elérheti. Péntektől többnyire felhős égbolt mellett borongós és helyenként csapadékos időjárásra kell számítani, esőzések alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 21-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
5: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Info.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
2: Bárhol jár.
0: Változatosan.
2: Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfeled.

0: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2,49 baniért, 6x 120 ml-es Gelatelli Trio töltséres fagylaltot 12,99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
2: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, médiapartner a Fan FM Rádió.
3: Reklámot hallottak.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
2: Május 7-én csütörtökön délután 5 órától a Bukárt kiadó vendége Markó Béla a Szeretett Pokla című szonett kötetét mutatja be. A szerzővel Mészáros Sándor beszélget a színpadon. A Bukárt kiadónál megjelent legújabb Markó kötet 75 szonettet tartalmaz. A kötelezően 14 sorból álló, látszólag változatlan szonettek mindegyike új élményt kínál. Emlékek és érzések kavarognak bennük, állandó önvizsgálat, tűnődő derű és halk irónia. 75 év élettapasztalata így sűrűsödik egységes kötetté. Markó Béla a Szeretett Pokla című szonettkötete megvásárolható a csíkszeredai könyvvásáron a Bukárt standon.
1: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A liberálisok továbbra is támogatják a kormányon maradást, jelentette ki a Penele első alelnöke Katalin Predoyó. Elmondása szerint a pártban elfogadott határozat, amelyben a PSD-t a kormányzás felelősségének vállalására szólítják fel, válasz volt arra, hogy a szociáldemokraták az AUR-ral együtt megszavazták a Balozsán kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e a párton belül az a lehetőség, hogy ő legyen a Penele miniszterelnök jelöltje, Katalin Predoyó határozottan cáfolta ezt. Erről egyáltalán nem esett szó, sem az ülés előtt, sem azt követően. A liberális politikus hangsúlyozta, a párt legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy vállalják-e továbbra is a kormányzás felelősségét a jelenlegi politikai helyzetben. Románia az előrehozott választások forgatókönyve fele halad, mivel egyetlen politikai alakulat sem tűnik késznek egy stabil többség kialakításáról tárgyalni, jelentette ki az AUR szenátusi frakció vezetője Petri Sorpeiu. A politikus hangsúlyozta, hogy az AUR elutasít bármilyen koalíciót, megállapodást vagy szövetséget a jelenlegi kormánykoalíció pártjaival. Elmondása szerint a párt stratégiai célja továbbra is az előrehozott választások megszervezése. Petri Sorpeiu hozzátette, a jelenlegi körülmények között nem lát lehetőséget egy stabil parlamenti többség létrehozására. A Balozsán kormány bukása a fokozódó gazdasági bizonytalanság miatt már is érezteti hatását a román energiapiacon, figyelmeztetett Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A szakértő szerint a politikai válság gyengítette a lejt és nyomást helyezett az euró árfolyamra, ami közvetlenül érinti az energia, a földgáz és az üzemanyagok árát, mivel ezek nagy mértékben külföldi áraktól függenek. Emellett a befektetők is óvatosabbá váltak, ezért késhetnek a nagy energetikai beruházások, köztük a hálózatfejlesztések, a termelési és tárolási projektek, valamint a megújuló energia beruházások. Kiselica szerint a politikai bizonytalanság veszélyeztetheti a helyreállítási terv a Penerere mérföldköveinek teljesítését és az uniós források lehívását is, miközben felerősíti a piac félelmeit az esetleges adóemelésektől, újabb árkorlátozásoktól és állami beavatkozásoktól. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke emlékeztetett, hogy a politikai válság kezdete óta a lej mintegy 3,5%-kal gyengült, a benzin 5,1%-kal, a gázolaj 8,4%-kal drágult, miközben a földgáz úgynevezett spot, azaz azonnali ára 2,6%-kal, a villamos energiájé pedig 15,2%-kal nőtt. Szerinte Románia veszélyes körbe került. A politikai instabilitás gyengíti a gazdasági bizalmat, az energiadrágulása pedig tovább növeli az inflációt és a társadalmi feszültségeket. Drágul a víz és csatorna szolgáltatás Csíkszeredában és a térség többi településén. A Harvíz RT több lépcsőben emeli díjszabását az első tarifakorrekció a nyári hónapoktól lép érvénybe. A csíkszeredai önkormányzat rendkívüli ülésén fogadta el az új díjszabásról szóló határozatot. Az emelés értelmében az ivóvíz köbméterenkénti ára 7 lej 76 banira, a szennyvíz szolgáltatásé pedig 7 lej 26 banira nő. Ismét változékony időjárás várható Romániában, a meteorológusok szerint a hétvége fele visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan instabillá válik, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző többéves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 25 fokot is elérheti. Péntektől többnyire felhős égbolt mellett borongós és helyenként csapadékos időjárásra kell számítani, esőzések alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 21-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: Fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

FM 87.6 Csíkszeredon. Fan FM.

0: fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Csütörtöktől ismét változékony időjárás várható Romániában. A meteorológusok szerint a hétvége fele visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan válik instabillá, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző több éves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödik. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
3: Szombatonként 11-től.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus,

0: Egyedemese József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András József Attila díjas író, Nyári Krisztián író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bókárt kiadó standjánál találja meg.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

Fűtől fűig Fanefem. FM 87.6.

0: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fun FM,
2: Fülig zene.
1: Fülig.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülix zene. FM 87,6.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukul.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyve áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!
3: If you ask a stupid question,

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Csütörtöktől ismét változékony időjárás várható Romániában. A meteorológusok szerint a hétvége fele visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan válik instabillá, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző több éves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödik. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda. Útinfó.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Mofettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Mofettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben.

0: Régi zene, főleg magyar. Ez a Magyar Zenék Órája. A jóból sosem elég, Magyar Zenék Órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok.
3: Fenyő Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.